Nem három múlt, én megültem az árokban, könnyem hult. Harcolunk, de mire jó? Van itt vesztenivaló. Csak egy jelvény és vége. Sírunk rövésre, hogy béke. Van még itt valami, hagyd a harcot. Ma haza

0: De az élet tudod van, amikor szép. Láttam olyannak is többször. És aki fél, az meg soha nem is él. Én meg úgy élek, hogy füstöl.
1: Sztár Rádió. Hallgass ránk, és hallgass minket. Sztár.

Állítólag az ötnapos munkahét leghatékonyabb napja a szerda. Ilyenkor már nem hat ránk a hétfői letargia, és még nem tesz puhánnyá a hétvége közelsége. Úgyhogy

szakértők kiderítették, az ébredés legfőbb okozója a Dekker. Minden reggel Csabával.

AMC és Sandy Get Better, amit többféleképpen fordíthatunk. Mondják az angolok arra is, hogy gyógyulj fel, get better, gyógyulj meg. Mondjuk mi ezt kívánjuk az országnak, mert hát nagyon beteg most, sosem volt teljesen egészséges, de mintha a nyavaják most így egyszerre előjöttek volna, úgyhogy gyógyulás neki. És hogy javuljanak a dolgok, get better, hát ezt meg saját magunknak kívánjuk. Még az ellenségeinknek is. Mert ha nekik jó, akkor talán annyit nem. Már bocsa a szóhasználatért, annyit nem csesztetnek minket. 8 perccel járunk 6 óra után az esztendő 140. napjánál. Simma matek, könnyű kiszámítani, 225 nap maradt hátra még ebből az esztendőből. Valahogy legyünk túl rajta. Május felén már túl vagyunk, sőt most már a kétharmadhoz közelítünk. Bernát nevű hallgatóinkat köszöntjük, és ami a hőfokokat illeti, hát oké, nálunk rendben van, 9 Celsius fokkal indul a nap, a Bucsintetőn van 7 fok, Csíkszereda, a Gyergyóalfalú, Marushévíz összesen 15 fok, elosztva háromfele igazságosan 5-5 fok mind három településen külön-külön. Ennél alacsonyabb hőértékeket csak megyén kívül mérnek, Bodzafordulón 4 Celsius fokot, vagy a Fogarasi Javasokban fenn a Bülátonál 4 Celsius fokot, az országos minimális pedig a szokás szerint most már mondható a Bucsecsben, az Omu csúcsnál 2500 méter magasban, ott 1 Celsius fok van, tehát nincsenek fagypont alatti hőértékek. Nem, mint hogyha hiányoznának. Pozitívan kezdjük a napot, vagy legalábbis próbáljuk meg.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Tartson lépést a világgal. Utazzon a Transptúrral.
3: A kényelmes, korszerű távolsági autóbuszainkon a világhálóra is csatlakozhat.
2: Ingyenes wifi elérhetőség, pontosság, gyorsaság, minőségi utaztatás.
3: Keressen minket a városi autóbuszállomáson, vagy a 0744 788 295, valamint a 0744 644 814-es telefonszámokon.
2: Ha indulsz, ha érkezel, Transptour International.

Roy és Adam és Maszkura, visszasírom, 6 óra 27 perc van. A mai nap mottója Honoré de Balzac francia írótól származik, aki 1799-ben született ezen a napon, és mondott olyasmit, amit talán mindig így van ezekkel a régi idézetekkel, hogy általában mindig nyernek valami aktualitást, és 2026-ban tényleg ezek a szavak aktuálisabbak, mint valaha. Így szól: a látható ok nélkül keletkezett nagy vagyonok titka olyan bűn, mely feledésbe ment, mert ügyesen követték el. Ha! Kösz szépen, Honoré de Balzac! Tinédzserként tűnt fel a 80-as években, meg is hódította a toplistát, aztán amilyen gyorsan jött, úgy vissza is vonult. Tiffany 87-es slágere, Danny. Jó reggelt!

Arilena Ara és I'm Sorry, 6 óra 36 perc van. Május 20-a nem azon napok közé tartozik, amelyek eseménytelenül vonultak volna be a történelembe. Újítások, újdonságok, első alkalmak, tucatostul akadnak a mai naphoz kötődve. Imádni néhány ezek közül. 1498-ban Vasco da Gama portugál hajós felfedezte a tengeri utat Indiába, Afrika megkerülésével Calicutnál, India délnyugati részén kötött ki, ahol kereskedelmi telepe

hozott létre. 8 évvel később 1506-ban Kolumbusz Kristóf felfedező nagy szegénységben hunyt el Spanyolországban. 55 évet élt. 1828-ban Széchenyi István kezdeményezésére Pesten megrendezték az első magyarországi lóversenyt. Ma van a Farmer születésnapja. 1874-ben Levi Strauss piacra dobta a kék farmert réz szegecsekkel. Egy tucat belőlük 13,5 dollárba került. 1927-ben, tehát 99 évvel ezelőtt Charles Augustus Lindbergh volt az első ember, aki egyedül átrepülte az Atlanti-óceánt. A 25 éves pilóta Long Islandről indult és Párizsban landolt. Május 21-én, tehát a rákövetkező nap is. Apropó repülés, 5 évvel később Emily Earhart lett az első nő, aki egyedül átrepülte az Atlanti-óceánt. A 3343 kilométeres utazás 13 óra 30 percig tartott. És maradjunk a hölgyeknél, 1978-ban Mavis Hutchinson 53 évesen lett az első nő, aki keresztül futotta Amerikát, 69 nap alatt tette meg a 3000 mérföldes utat. Ma már inkább repülünk, úgyhogy tegyük ezt Lutricia McNeill-lel, Fly Away!

Turn the lights off, Kato és John Dalát hallhattuk. 6:45 lesz egy perc múlva. Nézem a születésnaposokat, elég sokan vannak. Talán a nemzetközileg legismertebb, vagy egy azok közül, akiket tényleg nemzetközi szinten is ismernek, bár azért annak van némi ideje. 83 évet ünnepel a mai napon Albano, olasz énekes, aki feleségével Romina Powerrel jó néhány slágerrel rövendeztetett meg minket. Az olaszok a zenében valamikor a 60-as, 70-es években nagy hatalomnak számítottak. A 80-as években még elérukkoltak az italo dance stílusokkal, azóta már nem a régiek, messze nem ott vannak, ahol egykor voltak. És itt jön a szülinapos Albanótól az 1984-es Csíszará, amellyel meg is nyerték a Sanremo-i fesztivált, és nemzetközileg is tényleg nagy siker lett.

Honeybee Station reggeli napfény, akár részesülhetünk is belőle, bár ennek ellenére azért nem árt megemlíteni, hogy az Országos Meteorológiai Szolgálat értesítést adott ki azzal kapcsolatosan, hogy szombatig, május 23-án délután 10 óráig légköri instabilitásra kell számítani, 20-30 liter per négyzetméter csapadék várható, helyenként akár 40-50 liter per négyzetméter, és ugyanebben az időszakban 40-50 km per órás sebességű széllőkések és akár jégeső is várható, tehát instabilitás. Süt a nap, oké, csalóka, de azért nem árt, hogyha nálunk van az esőernyő, ha egyáltalán az megvéd egy ilyen zivatartól, mert hogy arra is lehet számítani. 8 perc választ el 7 órától. Zárjuk a Wecker első óráját többek közt. Hát ünnepeltnek nem mondhatom, viszont ma van a születési évfordulója. 1944-ben ezen a napon született Joe Cocker. Ha esetleg valaki nem tudná, Grammy-díjas angol blues és rock énekes, jellegzetesen rekettes, mély hangon énekelt, és sikereit olyan slágereknek köszönhette, mint a You Are So Beautiful, az Up Where We Belong, Unchain My Heart, vagy a nem, ne hagyd magadon csak a fülbevalót, valami ilyesmi, You Can Leave Your Hair On, striptizes dalként ismerik a legtöbben. Most egy 1989-es, nem mondanám, hogy kevésbé ismert, de többi slágeréhez képest kevésbé népszerű volt annak idején a When the Night Comes, amikor eljön az éjszakát, messze vagyunk attól. Joe Cocker emlékezünk, 2014. decemberében hunyt el 70 évesen, tüdőrák vitte el. De köszönjük a dalokat, amit itt hagyott nekünk.

Pusztíthatatlan. Kora reggeli audíció, nem csak susztereknek. Hallható egy otthon, kettő autóban, három benzinkutaknál és minden hangszóróban.

0: Még jobban elszabadulhatnak az árak. Holnap lesz a helyi rendőrség napja. Ma játsszák az Európa Liga döntőjét. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! 3,9%-ról 5,5%-ra rontotta a 2026 végére vonatkozó inflációs előrejelzését a Román Nemzeti Bank. 2027 végére pedig 2,9%-os inflációval számol. Ezt tegnap jelentette be Mugur Iserescu, a jegybank kormányzója, aki szerint az infláció májusban és júniusban még enyhén emelkedik, júliusig pedig megközelítheti a 11%-ot. Ezután azonban gyors mérséklődés várható, július-szeptemberben 6% körüli, az év végén pedig valamivel 5% feletti inflációra számít a bank. Iserescu szerint az előrejelzés nagyban függ a közel-keleti konfliktus gazdasági hatásaitól, illetve attól, hogy sikerül-e helyreállítani a minimális politikai és kormányzati stabilitást Romániában. Megújult a székelykeresztúri gyárfáskúria, a több éves felújítás után május 24-én vasárnap adják át az épületet. A székelykeresztúri polgármesteri hivatal tájékoztatása szerint a program 16 órakor kaponyítással kezdődik, majd 17 órától ünnepélyes megnyitót tartanak rövid történelmi narrációval, ünnepi köszöntőkkel és az épület felszentelésével. 18 órától a résztvevők bejárhatják a megújult épület tereit és kiállító helyeit. Holnap tartják a helyi rendőrség napját, a rendezvény délelőtt 10 órakor a Mártonáron téren kezdődik, odaérkezik meg a szolgálati jármű felvonulás, amely a Jézus szíve kápolnától indul.
1: A program jó alkalom arra legfőképpen, hogy a gyerekek és felnőttek egyaránt betekintést nyerjenek a rendvédelmi szervek mindennapi munkájában, kérdezzenek, és egy kellemes, tartalmas napot töltsenek el akár a családdal, vagy akár az iskolások, vagy óvodások, akik kilátogatnak a térre.
0: Mondta híradónknak Katona Lóránt, a helyi rendőrség ügyvezetője. A helyi rendőrség napján több rendvédelmi hatóság és intézmény is jelen lesz, mellettük civil önkéntes szervezetek és őrzővédő cég is bemutatja felszereléseit. Itt lesz a budapesti rendőrfőkapitányság hagyományőrző rendőrszázada 3 szolgálati járművel. Többek között egy látványos kutyás bemutatóra is sor kerül, amelyet a budapesti rendőrfőkapitányság munkatársai tartanak, a programban ünnepi beszédek és kulturális műsor is szerepel. Szabadkártyával menne a világbajnokságra a magyar férfi kézilabda válogatott. A Magyar Kézilabda Szövetség elnöke, I.S. Ferenc tegnap bejelentette, hogy az MKS jelentkezett a Nemzetközi Szövetségnél a férfi világbajnokság egyik szabadkártyás helyére. A Nemzetközi Szövetségnek nincs egyértelmű kritériumrendszere, de néhány napon belül döntenie kell, mert június 10-én sorsolják a csoportokat, várhatóan legalább egy héttel előtte már nyilvános lesz a végleges mezőny. Ma este játsszák a labdarúgó Európa Liga döntőjét az isztambuli Besiktas stadionban, ma este 10

0: órától az angol Aston Villa és a német Freiburg együttesei csapnak össze a második számú európai labdarúgó kupa sorozat trófeájáért. A Freiburg először, az Aston Villa több mint 40 év után nyerhet európai kupát. A birminghami csapat 1982-ben elhódította a bajnokcsapatok Európa kupáját, majd 1983. januárjában a szuperkupát is. A meteorológusok szerint ma is változékony lesz az időjárás adáskörzetünkben, főleg borús idő várható mérsékelt széljárással, de lesznek napsütéses időszakok is. A legmagasabb hőmérsékleti értékek reggel 15 fok körül alakulnak. Aztán rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: A csillagok hangja.
3: It's been 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing.

Ray és Natalie Don't, a dal, amellyel megnyitottuk a Wecker második óráját, 8 perccel múlt 7 óra. Az esztendő 140. napjánál tartunk, 2026-ban ez szerdára esik, és lassacskán magunk mögé tesszük a kalendáriumi tavaszt, és hát várjuk a nyarat, bár a meteorológiai figyelmeztetések szempontjából egyelőre ne számítsunk strandidőre, még azért marad az aranyat hozó májusi eső, és a következő napokban lehet is erre számítani, de ettől függetlenül az élet megy tovább, ugyebár a most ébredőknek egy új nap indul. Jó reggelt! Ne légy már annyira gondterhelt, úgysem oldasz meg.

0: like music. Sztár reklám.
1: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpont foglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó. A nyugalom.

0: helyszívében, az Eötvös József utca 7/3 szám alatt különleges élmény vár. A Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. Lézeres szőrtelenítés az ország legerősebb gépével, az Elysion Pro U-val. Prémium test és arckezelések, spraybarnítás, szemöldök tetoválás, masszázs, gépi nyirokmasszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454.
1: A Delkamert munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
2: A Lidl Plus alkalmazásban mindenre találsz ajánlatot, amire vágysz, és arra is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Olvassasd be a Lidl Plus kártyád, és egyszerűen használd ki az alkalmazásban található ajánlatokat. A cson nélküli sertésnyakkaraj 100 gramonként 1,99 bani, a 750 ml-es Primadonna extra szűzolívaolaj 27,99 bani, és az 5x 0,5 literes csukás világos sör 23,99 bani. Jelentkezz a Lidl Plus születésnapi nyereményjátékára, és nyerd meg az 5 teljes csomag egyikét a spanyol nagydíjra, vagy más nyereményeket, amelyekről még nem is tudtad, hogy szeretnéd őket. Lidl, 15 éve igazán megéri.
3: Isu szereli. Bérelj 2-3 köbméteres konténert Székelyudvarhelyen és 15 kilométeres körzetében. Lomtalanítás, lakásfelújítás vagy törmelékelhordás? Mi elszállítjuk a hulladékot. Otthonról magánszemélyeknek vagy akár cégeknek is biztosítunk konténereket. Hívd a 0723 188 987-es telefonszámot, vagy keresd Facebookon Isu Szérelé néven. Isu Szérelé. Mindig ott, ahol szükséged van ránk.
4: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Lay Your Love on Me, ez volt a Bodies Without Organ. 7 óra után járunk 20 perccel, a szokás szerint 7:30 tájékán lapszemlével jelentkezünk, megnézzük, hogy mit ír a Hargita Népe mai lapszáma, legalább 3 cikket azért kiemelünk. Lehetne mondani, hogy pálinkás jó reggel, de tudjuk jól, hogyha bár van valami hagyománya, a pálinkával kezdjük a napot, akkor rögtön kikiáltanak alkoholistának. Na, de csak azért hoztam szóba a pálinkát, mert van egy ilyen megfogalmazás, hogy a pálinkák rövidek, a katinkák hosszúak, az annák szélesek, a csabák meg vastagok. Úgyhogy vastag Csabával folytatjuk, és a törött tükörrel. Jó reggelt!

No Mercy, Morena, másodpercek választanak el fény 8-tól, illetve a lapszemle, a Hargita népe mai lapszámából három cikket emelünk ki. Itt az első, SNI-s gyermekek az iskolában, mindjárt kiderül, hogy mi az az SNI. Integráció csak papíron létezik, címmel írnak arról, hogy egy országos elemzés szerint 3 év alatt megduplázódott a sajátos nevelési igényű, ezt jelenti az SNI gyermekek száma, miközben főleg a falvakban nagyon kevés az iskolákban velük foglalkozó szakember. Megyénkben is ez a helyzet, és tény, hogy ezeknek a tanulóknak az integrációja sok esetben majdnem a lehetetlennel egyenlő, olvasható az 5. oldalon. Na, egy kis jó hír Udvarhelyszékről. Személy nyilvántartó irodát alakítanak ki Korondon. Ennek biztosan örülni fognak a Fazekas falu lakói. Helyben tehát olcsóbban és hamarabb intézhetik személy nyilvántartási ügyeiket a korondiak, amint megvalósul az önkormányzat azon terve, hogy a polgármesteri hivatallal szembeni régi csekk épületben új irodát alakítsanak ki, úgyhogy az ügyintézés utazásra szánt idő és költségek nélkül valósítható meg, ha ez létrejön, úgy legyen. Sulyog Tamást is fogadják Gyergyóban, címmel írnak arról, hogy idén is Gyergyóban száll meg a Boldogasszony zarándok vonattal érkező zarándokok nagy része. Őket ünnepélyesen fogadják a vasútállomáson, majd a vasárnapi szentmisén, amelyen búcsúznak tőlük. Sulyog Tamás, Magyarország államelnöke is részt vesz. Erről és még sok minden másról a Hargita népe mai lapszámában.

Rolling in the Deep énekelt Adele, 7 óra 38 perc van a hírekben, gondolom hallhatták, de ha nem, akkor 8 órakor meghallgathatják, hogy a helyi rendőrség a holnapi napon egy érdekes nyílt nappal jelentkezik. Voltak eddig is a helyi rendőrségnek napjai, de hát nem feltétlenül elegánsról fogalmazva, nem kerítettek eddig túl nagy feneket neki, de ezúttal valami nagyon különleges esemény sorozat lesz, hiszen felvonulás, járműveket, akár fegyvereket is, különféle eszközöket mutatnak be, elbeszélgethetünk velük. Ők is megpróbálnak közelebb kerülni hozzánk, mi is megpróbálhatunk közelebb kerülni hozzájuk. A holnapi napon minden bizonnyal lesz erre lehetőség. One Direction, minden idők legjobb dala. Hát mondjuk kétlem, hogy ez lenne az, de a dal címe szerint igen. Best song ever. Jó reggelt!

0: like music. Sztár reklám.
1: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ru e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.

0: régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 20 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendegyházhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt. A jövő energiája, Hungary Solar. Lakossági és ipari napelemrendszerek tervezése és kivitelezése megbízható szakértelemmel. Az AT fűtőmodul romániai importőre. Hatékony, modern megoldások egy helyen. Kérjen személyre szabott árajánlatot még ma. Elérhetőség hungarysolar@gmail.com vagy 0745 584 104. Hungary Solar. Telephelyünk Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi út 195 szám alatt a C-csarnokban van. Válassza a jövő energiáját és a modern fűtés technológiát.
1: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
2: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
3: Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat.
2: Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
4: Közérdekű hirdetés következik.
5: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
4: Közérdekű hirdetést hallottak.

Farukko 5 évvel ezelőtti dala a Pepas 2021-ből. 7 perc, ennyi maradt a Wecker második órájából, úgyhogy lassacskán két dallal le is tudjuk zárni ezt a kört, 8 órakor pedig jöhetnek a hírek is. Don't Call Me Up énekel Mabel. Jó reggelt!

0: Még jobban elszabadulhatnak az árak. Holnap lesz a helyi rendőrség napja. Ma játsszák az Európa Liga döntőjét. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! 3,9%-ról 5,5%-ra rontotta a 2026 végére vonatkozó inflációs előrejelzését a Román Nemzeti Bank. 2027 végére pedig 2,9%-os inflációval számol. Ezt tegnap jelentette be Mugur Iserescu, a jegybank kormányzója, aki szerint az infláció májusban és júniusban még enyhén emelkedik, júliusig pedig megközelítheti a 11%-ot. Ezután azonban gyors mérséklődés várható, július-szeptemberben 6% körüli, az év végén pedig valamivel 5% feletti inflációra számít a bank. Iserescu szerint az előrejelzés nagyban függ a közel-keleti konfliktus gazdasági hatásaitól, illetve attól, hogy sikerül-e helyreállítani a minimális politikai és kormányzati stabilitást Romániában. Megújult a székelykeresztúri gyárfáskúria, a több éves felújítás után május 24-én vasárnap adják át az épületet. A székelykeresztúri polgármesteri hivatal tájékoztatása szerint a program 16 órakor kapunyítással kezdődik, majd 17 órától ünnepélyes megnyitót tartanak rövid történelmi narrációval, ünnepi köszöntőkkel és az épület felszentelésével. 18 órától a résztvevők bejárhatják a megújult épület tereit és kiállító helyeit. Holnap tartják a helyi rendőrség napját, a rendezvény délelőtt 10 órakor a Mártonáron téren kezdődik, odaérkezik meg a szolgálati jármű felvonulás, amely a Jézus szíve kápolnától indul.
1: A program jó alkalom arra legfőképpen, hogy a gyerekek és felnőttek egyaránt betekintést nyerjenek a rendvédelmi szervek mindennapi munkájában, kérdezzenek, és egy kellemes, tartalmas napot töltsenek el akár a családdal, vagy akár az iskolások, vagy óvodások, akik kilátogatnak a térre.
0: Mondta híradónknak Katona Lóránt, a helyi rendőrség ügy.

0: vezetője. A helyi rendőrség napján több rendvédelmi hatóság és intézmény is jelen lesz, mellettük civil önkéntes szervezetek és őrzővédő cég is bemutatja felszereléseit. Itt lesz a budapesti rendőrfőkapitányság hagyományőrző rendőrszázada 3 szolgálati járművel. Többek között egy látványos kutyás bemutatóra is sor kerül, amelyet a budapesti rendőrfőkapitányság munkatársai tartanak, a programban ünnepi beszédek és kulturális műsor is szerepel. Szabadkártyával menne a világbajnokságra a magyar férfi kézilabda válogatott. A Magyar Kézilabda Szövetség elnöke, I.S. Ferenc tegnap bejelentette, hogy az MKS jelentkezett a Nemzetközi Szövetségnél a férfi világbajnokság egyik szabadkártyás helyére. A Nemzetközi Szövetségnek nincs egyértelmű kritériumrendszere, de néhány napon belül döntenie kell, mert június 10-én sorsolják a csoportokat, várhatóan legalább egy héttel előtte már nyilvános lesz a végleges mezőny. Ma este játsszák a labdarúgó Európa Liga döntőjét az isztambuli Besiktas stadionban. Ma este 10 órától az angol Aston Villa és a német Freiburg együttesei csapnak össze a második számú európai labdarúgó kupa sorozat trófeájáért. A Freiburg először, az Aston Villa több mint 40 év után nyerhet európai kupát. A birminghami csapat 1982-ben elhódította a bajnokcsapatok Európa kupáját, majd 1983. januárjában a szuperkupát is. A meteorológusok szerint ma is változékony lesz az időjárás adáskörzetünkben, főleg borús idő várható mérsékelt széljárással, de lesznek napsütéses időszakok is. A legmagasabb hőmérsékleti értékek reggel 15 fok körül alakulnak. Aztán rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Hope You're Happy Now, Carly Pearce dalát hallhattuk 7,5 perccel 8 óra után a Wecker harmadik órájában. Hallhattuk a hírekben, hogy drágulásra számíthatunk, ez az egész év erről szól. Ugyanazt a terméket napról napra drágábban kell megvásárolni, de vannak megoldások. Lehet olcsóbban is vásárolni, sőt, akár ingyen is. Aztán semmi nincs ingyen, de hogy nem. Például elmegyünk a Bolha piacra vásárolni. Csak egy egyszerű párbeszéd kell hozzá, és vihetjük az ajándékot, mert hogyan kell ott vásárolni? Íme a párbeszéd. Mennyibe kerül a farmer? 150. Hát itt van rajta egy folt. Jó, akkor 100 lej. Ad róla a számlát is. Vigye 50 leért. Engedélye van-e? Ajándék. Na, például így.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: A Delkamet munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk.

0: Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
1: A Lidl Plus alkalmazásban mindenre találsz ajánlatot, amire vágysz, és arra is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Olvastass be a Lidl Plus kártyád, és egyszerűen használd ki az alkalmazásban található ajánlatokat. A cson nélküli sertésnyakkaraj 100 gramonként 1,99 bani, a 750 ml-es Primadonna extra szűzolívaolaj 27,99 bani, és az 5x0,5 literes csukás világos sör 23,99 bani. Jelentkezz a Lidl Plus születésnapi nyereményjátékára, és nyerd meg az 5 teljes csomag egyikét a spanyol nagydíjra, vagy más nyereményeket, amelyekről még nem is tudtad, hogy szeretnéd őket. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Figyelj, te tényleg komolyan gondolod, hogy vegyünk fel egy hitelt a nyaralásra?
3: Igen, miért?
2: Nem tudom, inkább fordítsunk valamit a házra.
3: De hát eddig is mindig a házzal foglalkoztunk. Most foglalkozunk egy kicsit magunkkal is. És mondok még valamit. Anna nem arra fog emlékezni, hogy lecseréltük a kanapét, vagy felújítottuk a konyhát. Arra viszont biztosan emlékezni fog, hogy a szüleivel Európában nyaralt.
2: Lehet, hogy igazad van, de hová menjünk?
3: Bárhová. Ahová csak szeretnénk.
4: Bármit szeretnél megvalósítani, bárhová szeretnél eljutni, bármilyen ötleted van, az UniCredit Consumer Financing segít közelebb kerülni hozzá. Személyi kölcsön fix kamattal már 5,99%-tól. THM 9,25%. UniCredit.
3: Olvassa el figyelmesen a szerződésben foglaltakat. Ez a típusú hitel komoly pénzügyi kockázattal jár.
5: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.

0: aranyad vagy ezüstöd legyen, már 125 lejtől. Teljes hozzáférés, nincs lekötés. Pagold.ro. Tedd meg az első lépést ma, a jövőbeli önmagad meg fogja köszönni. További információ pagold.ro. Pagold.ro.
1: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
2: Minőségi iratfűzés, nyomtatás, színes fénymásolás szeretne? Jöjjön az AVG üzletébe a Kossuth Lajos utca 22 szám alá.
3: Vásároljon, nyomtasson, fénymásoljon gyorsan és kényelmesen, diák kedvezménnyel az AVG-ben.
4: Közérdekű hirdetés következik.
5: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
4: Közérdekű hirdetést hallottak.

Képes vagyok rá, I Can, énekelt a Blue, 8 óra 19 perc van, május 20-a, és a mai napon kereken 80 évet ünnepel Sherilyn Sar Kissian LaPierre Bono Alman, röviden Cher, Cherokee és örmény származású amerikai énekesnő, színésznő. Szokták mondani rá, hogy a popzene istennője, de amúgy színésznőként sem utolsó. Oscar-díja van, Emmy-díja van, Grammy-díja van, és Golden Globe-díja is van. És minden idők egyik legsikeresebb énekesnőjeként tartják számon. Több mint 200 millió albumot adott el világszerte. Ő az egyetlen Madonna mellett, aki kétszer is Európa vezető énekesének volt választva. Cher az egyetlen előadó, akinek három turnéja is szerepel a 2000-es évek legsikeresebb koncertsorozatait felvonultató listán. Ráadásul az 1998-ban megjelent Believe című dala a zenetörténet harmadik legsikeresebb női slágere. A hatalmas zenei eredmények mellett, mint mondtam, sikeres színésznő is. Azért nem mindegyik énekesnő nyer Oscar-díjat. És itt van az a dal, ami hát a csövön is ez folyt akkor. Kicsit rá is untunk. Believe.

Feljött a nap, és tényleg szépen ragyog, bár a ragyogása a következő napokban nem lesz éppen zavartalan. Az Országos Meteorológiai Szolgálat figyelmeztetést adott ki, hogy a következő napokban, és ez érvényes a figyelmeztetés szombat délelőtt 10 óráig, hogy csapadékra számíthatunk, nem is kis mennyiségre, sőt még jégeső is lehetséges. Szóval igen, csak változékony időjárásra számíthatunk. Nem lesz hideg, 20-24 Celsius fok azért meg lesz, de eső, jégeső, sőt, felerősödő szél. Oké, májusban még belefér. Show is hot out here. No, I don't mind.

Dire Straits is Calling Elvis. Hívjuk Elvist. Csak hogy manapság a sláger téma nem Elvis Presley, hanem Michael Jackson. Az élete, nem is teljes életéről van szó, hanem életének 22 évéről készült film, ami most megy a mozikban. Őt hozta így előtérbe. És hát ne szépítsük, Michael Jackson megosztó figura, még akkor is, ha tegyük fel, semmi nem igaz abból, amit állítanak róla. És a róla készült film annélkül mutatja be életét, hogy bármi újat tudnánk meg róla, mégis szerethető alkotás. Bár zenés életrajzi filmek felé már nem érdemes nagy elvárásokat támasztani, minden idők egyik legnagyobb legendájáról nagyobb eséllyel készülhetett volna műfaját felvirágoztató alkotás. A Michael című produkció azonban inkább zavarbejtő címszereplője Michael Jackson életének bemutatását tekintve, nem több, mint futószallagon gyártott társai, meglepő időkezelése és központi állítása viszont ki is emeli a műfaj filmjei közül. Azért egy kicsit tekintsünk vissza az időben, még a 2010-es évek végé kevésbé sikerült Bohemian Rhapsody, illetve Potential Rocketman még kifejezetten nagy érdeklődésre tartottak számot, ahogy egymást követték a zenei hírességekről szóló életrajzi filmek bevett megoldásaik, műfaji klisék és irányultak, így egyre kevesebb újat tudtak mutatni. A feledésbe merült Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, a Back to Black, a Springsteen, Szabad is meg az ismeretlentől mellett felüldülés volt a két évvel ezelőtti Sehol se otthon, amely különlegessége pont abban állt, hogy nem ragaszkodott görcsösen Bob Dylan teljes életének kronológikus, fantáziatlan bemutatására. A Michael című film alkotói lényegében hasonló módon jártak el, ez végső soron pedig megosztó döntésnek bizonyulhat, személyes preferenciák szerint értelmezhető akár

film erényeként, de fő buktatójaként is. Amit jó tudni erről a filmről, hogy Michael Jackson illetének csak 22 évét dolgozza fel, 1966-tól az 1988-as Bad turnéjáig. De hát aki kedveli, annak kötelező. Elvégre a pop királyáról beszélünk, és amit ő a zenében alkotott, az vitathatatlan.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Kolumban optika és szemészet. Térbe üzletünkbe a Merkur

0: Az utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
1: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény. Újból Székelyföldön lépnek pályára a Góbék világranglista vezetői és a Techball európai elitje. Június 6-án és 7-én Homorod Fürdő Challenger Techball League a Lobogó Panziónál. Három kategória, látványos mérkőzések, a döntők pedig június 7-én, vasárnap 19 órától kezdődnek. Gyere el és a decemberi Székelyüböröi világbajnokság után éld át újra a Techball varázsát!
2: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
3: Figyelem, kedves szülők! Az Eperke gyereküzlet új helyre költözött. Most már a Városháza tér 20 szám alatt várjuk Önöket, közvetlenül a Ne felejts fagyizó mellett. Készültök az első áldozásra? Nálunk elegáns fiúöltönyök, ingek és stílusos kiegészítők várják a kisurakat, míg a kislányok számára gyönyörű bolerók és harisnyák közül válogathattok. És ez még nem minden. Az Eperkében nem csak elegáns, hanem sportos, egyedi és divatos darabokat is találtok, már 3 hónapos kortól egészen 14 éves korig. Ráadásul megérkeztek a minőségi DD Step szupinált cipők és gumicsizmák is a legkisebbeknek. Eperke gyereküzlet. Új helyen változatlan minőség és egyedi divatos darabok. Várunk szeretettel a Városháza tér 20 szám alatt.
4: Reklámot hallottak.
5: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

Dua Lipa 2024-es dala. A dal címe egyébként a bűvészeknek a jelszavuk Illúzió. Illusion. 6 perc választ el 9 órától. Tánccal folytatjuk, illetve lassacskán zárjuk a Becker harmadik óráját. Dance with me. Csomász Red dalát halljuk.

0: Még jobban elszabadulhatnak az árak. Holnap lesz a helyi rendőrség napja. Ma játsszák az Európa Liga döntőjét. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! 3,9%-ról 5,5%-ra rontotta a 2026 végére vonatkozó inflációs előrejelzését a Román Nemzeti Bank. 2027 végére pedig 2,9%-os inflációval számol. Ezt tegnap jelentette be Muguri Iszerescu, a jegybank kormányzója, aki szerint az infláció májusban és júniusban még enyhén emelkedik, júliusig pedig megközelítheti a 11%-ot. Ezután azonban gyors mérséklődés várható, július-szeptemberben 6% körüli, az év végén pedig valamivel 5% feletti inflációra számít a bank. Iszerescu szerint az előrejelzés nagyban függ a közel-keleti konfliktus gazdasági hatásaitól, illetve attól, hogy sikerül-e helyreállítani a minimális politikai és kormányzati stabilitást Romániában. Megújult a székelykeresztúri gyárfáskúria, a több éves felújítás után május 24-én vasárnap adják át az épületet. A székelykeresztúri polgármesteri hivatal tájékoztatása szerint a program 16 órakor kapunyítással kezdődik, majd 17 órától ünnepélyes megnyitott tartanak rövid történelmi narrációval, ünnepi köszöntőkkel és az épület felszentelésével. 18 órától a résztvevők bejárhatják a megújult épület tereit és kiállító helyeit. Holnap tartják a helyi rendőrség napját, a rendezvény délelőtt 10 órakor a Mártonáron téren kezdődik, odaérkezik meg a szolgálati jármű felvonulás, amely a Jézus szíve kápolnától indul.
1: A program jó alkalom arra, legfőképpen, hogy a gyerekek és felnőttek egyaránt betekintést nyerjenek a rendvédelmi szervek mindennapi munkájában, kérdezzenek, és egy kellemes, tartalmas napot töltsenek el akár a családdal, vagy akár az iskolásokkal, vagy óvodások, akik kilátogatnak a térre.
0: Mondta a híradónknak Katona Lóránt, a helyi rendőrség ügyvezetője. A helyi rendőrség napján több rendvédelmi hatóság és intézmény is jelen lesz, mellettük civil önkéntes szervezetek és őrzővédő cég is bemutatja felszereléseit. Itt lesz a budapesti rendőrfőkapitányság hagyományőrző rendőrszázada 3 szolgálati járművel. Többek között egy látványos kutyás bemutatóra is sor kerül, amelyet a budapesti rendőrfőkapitányság munkatársai tartanak. A programban ünnepi beszédek és kulturális műsor is szerepel. Szabadkártyával

0: menne a világbajnokságra a magyar férfi kézilabda válogatott. A Magyar Kézilabda Szövetség elnöke, I.S. Ferenc tegnap bejelentette, hogy az MKS jelentkezett a Nemzetközi Szövetségnél a férfi világbajnokság egyik szabadkártyás helyére. A Nemzetközi Szövetségnek nincs egyértelmű kritériumrendszere, de néhány napon belül döntenie kell, mert június 10-én sorsolják a csoportokat, várhatóan legalább egy héttel előtte már nyilvános lesz a végleges mezőny. Ma este játsszák a labdarúgó Európa Liga döntőjét. Az isztambuli Besiktas stadionban ma este 10 órától az angol Aston Villa és a német Freiburg együttesei csapnak össze a második számú európai labdarúgó kupa sorozat trófeájáért. A Freiburg először, az Aston Villa több mint 40 év után nyerhet európai kupát. A birminghami csapat 1982-ben elhódította a bajnokcsapatok Európa kupáját, majd 1983. januárjában a szuperkupát is. A meteorológusok szerint ma is változékony lesz az időjárás adáskörzetünkben, főleg borús idő várható mérsékelt széljárással, de lesznek napsütéses időszakok is. A legmagasabb hőmérsékleti értékek reggel 15 fok körül alakulnak. Aztán rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

És megkeresni a napi betevő falatot, hogy otthon legyen mit tenni az asztalra. Ezt olyan szépen megfogalmazzák. Igazából kemény gürcölésről van szó, hogy próbáljuk kicsikarni az életnek az apró örömeit is, ami amúgy kijárna nekünk sokkal nagyobb mennyiségben. Csak hát az a fránya pénz, illetve annak hiánya nem nagyon engedi. A pénznek bizonyára van halmazállapota, csak még nem sikerült pontosan meghatározni, mert csurran, cseppen, aztán egyszer csak elpárolog, sőt nem csak elpárolog, elillan, eltűnik, elvész, elszáll a zsebünkből, kifolyik a markunkból. Az ember este még úgy fekszik le, hogy van valamennyi tartalék, a reggelre pedig már csak a bankszámla kivonat emlékezteti rá, hogy egyszer pénze is volt. Pedig hasznos anyag, kenőanyagnak például kiváló. Meg lehet vele kenni embereket, hogy a gépezet olajozottabban működjön. Pénzzel lehet hálálkodni, és hiszen nem véletlenül létezik a hálapénz. Máskor ugyanaz vesztegetésnek számít, attól függően ki adja, ki kapja, és melyik oldalon ül az illető. Van aztán a zsebbefizetés, ami hivatalosan nem létezik, mégis valahogy mindig célba ér. A pénz különös tulajdonsága, hogy szükség esetén láthatatlanná válik. De a legnagyobb találmány, ami a pénzhez kötődik, az az adó. A világ egyik legzseniálisabb rendszere. Az ember dolgozik, keres valamit, aztán jön valaki, aki megmagyarázza, hogy abból mennyi nem az övé. És ami igazán érdekes, az adó teljesen természetes fogalom lett. Annyira természetes, hogy fel sem tűnik, adó van, kapó viszont nincs. Pedig milyen igazságos lenne az élet, ha működne a másik irány is. Bemegy az ember a hivatalba, mire az ügyintéző udvarosan megkérdezi, hogy befizette már az adóját? Erre az állampolgár visszakérdezhetne, és a hivatal kifizette már a kapómat? Na hát itt szokott megfagyni a levegő, mert adni egyszerű, az adónál nincs vita. Megszabják a mértékét, abban nincs beleszólás, aztán fizetünk. Ha tetszik, ha nem. Ha nem akarjuk, akkor különösen. Az állam meglepően találékony, ha arról van szó, miként szedje ki az ember zsebéből azt, amit már egyszer megkeresett. A kapu ezzel szemben bonyolultabb műfaj. Ott előkerülnek a szabályzatok, a mellékletek, igazolások, pecsétek, százoldalas dokumentumok, főleg a pályázati pénzről van szó. Olyankor rögtön közlik az emberrel, hogy na álljunk csak meg, barátocskám, az nem úgy működik, hogy maga csak úgy kapjon. Majd ők eldöntik, mennyit kapunk egyáltalán, és örülhetünk, ha a végén nem mi jövünk ki rosszabbul az egészből. Az embernek néha az az érzése, hogy nem támogatást igényel, hanem űrkutatási projektet indít. Érdekes módon fizetéskor senki nem ennyire szigorú. Képzelj csak el, jó napot kívánok, a szomszédom küldött, nem tudott eljönni, befizethetem helyette az adót. Há, hogy ne, adja csak. De hát semmi közöm hozzá, a ház nem az enyém, az autó sem az enyém, nem baj, a pénz jöhet. Ilyenkor valahogy nem kerül elő a 100 oldalas dokumentáció, nem kell igazolás, hitelesített másolat, 3 tanú és 2 pecsét arról, hogy valóban jogosultak vagyunk-e fizetni. Sőt, többnyire még örülnek is neki. Fizetni ugyanis bárki fizethet. Befele. Kapni? Á, te jóval körülményesebb. Nem véletlenül mondogatta a nagyapám még annó, hogy fiam, fogd fel, egy mocskosul anyagias világban élünk. Igen, bárcsak ott lennénk, ahol a pénz van. De Rácz Gergő szerint ők ott vannak, ahol a pénz van. Orsovai Renivel éneklik.

0: Ahol én vagyok.
1: I like music.
2: Sztár reklám.
3: Építkezik, felújít, netán területet rendez és megbízható partnert keres már az Alapoktól? Mi vagyunk a megoldás. Fenyédi kavicsbánya. Beton, törtkő, homok, kavics minden formában. Szakértelemmel és megbízhatósággal már 32 éve. Balbet Kft. Megtalál minket Fenyéden, a Bánya utca 7 szám alatt.
4: A Delkamet munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
5: A Lidl Plus alkalmazásban mindenre találsz ajánlatot, amire vágysz, és arra is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Olvastasd be a Lidl Plus kártyád, és egyszerűen használd ki az alkalmazásban található ajánlatokat. A cson nélküli sertésnyakkaraj 100 gramonként 1,99 bani, a 750 ml-es Primadonna extra szűzolívaolaj 27,99 bani, és az 5x0,5 literes csukás világos sör 23,99 bani. Jelentkezz a Lidl Plus születésnapi nyereményjátékára, és nyerd meg az 5 teljes csomag egyikét a spanyol nagydíjra, vagy más nyereményeket, amelyekről még nem is tudtad, hogy szeretnéd őket. Lidl, 15 éve igazán megéri.
6: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
7: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb esemény szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanata.
8: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen Ön is válogatós!

Ameddig csak bírod, till you can, vagy amikor már nem bírod, till you can't. Cody Johnson dalát hallhattuk, 25 perccel járunk 9 óra után. Na, eltűnt a napfény, a felhők közbeavatkoztak, fogják ezt tenni, népszokást csinálnak belőle a következő napokban, de ha minden igaz, szombat vasárnapra, bár változékony időt jósolnak a meteorológusok, talán akkor megúszunk szárazon. És közben várjuk a nyarat, és emlékszünk, hogy milyen volt például Sopronban, mondjuk 10 évvel ezelőtt. Bemutatja a halott pénz és a well hello.

Use Your Imagination, Katy Mandita, 9 óra 37 perc van, május 20-a. Kuba számára ez a nagy nap. Mondhatni, hogy a függetlenségüket ünneplik, bár papíron igen, valóságban kevésbé. Ugyanis a mai nap kalendáriumában az szerepel, hogy nézzük csak, 1902-ben ezen a napon, május 20-án Kuba függetlenné vált Spanyolországtól. A gond csupán az, hogy ez így nem egészen igaz. Ugyanis az 1898-as spanyol-amerikai háborúban Spanyolország elvesztette Kubát, mellette még Puerto Ricót, a Fülöp-szigeteket és Guam-szigetét is, így 1898. decemberétől Kuba az Amerikai Egyesült Államok protektorátusa, vagyis félgyarmata lett. És úgymond, ami 1902-ben történt, annyi volt, hogy szabadon választhattak maguknak elnököt, papíron függetlenek lettek. Az első kubai elnök Tomás Estrada Palma volt az, csak hogy Kuba függetlenségét erősen csorbította a Platt nyilatkozat, amely szerint az Amerikai Egyesült Államok jogosult bármikor beavatkozni Kuba belügyeibe, annak idézem függetlensége és stabilitása érdekében. A Platt nyilatkozatot csak 1934-ben helyezték hatályon kívül, de facto csak akkor nyerte el Kuba a teljes szuverenitását. Híres a kubai szivar, Havannai szivarnak is nevezik, és van Havanna című dalunk is.

A jól ismert Bikini dal ezúttal magának a dalszerzőjének a tolmácsolásában. Hirleman Bertalan lehet, hogy így képzelt el eredetileg ezt a dalt, csak hát akkoriban ez nem passzolt a bikini stílusához, viszont a 2006-ban megjelent szólólemezén azt mondta, bemutatom, ahogy én képzeltem el. Lehet vitatkozni arról, melyik a jobb változat. Amúgy, ami Hirleman Bertalant illeti, hát meglehetősen nehéz lenne felsorolni, hogy hol nem dobolt, talán könnyebb, hogy hol igen. Gyors egymás utánban játszott az Eddában, a Bikiniben és a Beatriceben is, ráadásul nem csak dobosként számítottak rá, zeneszerzőként is olyan slágereket írt, mint Azok a boldog szép napok, Beatrice dal, vagy az imént hallott Kivisz majd haza. 9:46 van, még a reklámok előtt szóljon The Kid Laroi dala, So Done.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak, vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők nagy

0: szereplők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
1: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek, többféle burger, wrap és box 20 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendegyházhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
2: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor, hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
3: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székely-Szent Királyon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.
4: Kedves kismamák! Szeretnétek felkészülni a szülésre testben és lélekben? A Fitfil edzőteremben speciális kismamatornákra várunk. Szakképzett kismamatorna oktatónk vezetésével olyan gyakorlatokkal készülünk, amelyek nem csak segítenek a mozgásban, de támogatják a baba és a mama jólétét is. Gyertek el keddenként 17 óra 30 perctől hozzánk, és találjatok harmóniát a várandóság hónapjaiban velünk. Fitfil, ahol a mozgás életet ad. Részletekért látogassatok el Facebook oldalunkra, vagy hívjatok minket a 0732 163 130-as telefonszámon.
0: Közérdekű hirdetés következik.
5: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.
6: Reklámot hallottak.

Tegnap ünnepelte születésnapját Albano. Réges-régi dalát hallhattuk kicsit feltuningolt verzióban. 4 perc választ el 10 órától. Lassacskán véget ér a Wecker negyedik órája is. És ha már véget ér, nézem, hogy melyik dallal tegyünk pontot a végére. Ez jó lesz. Nicholas Helg, So Much More. 10-kor jönnek a Star Rádió legfrissebb hírei.

0: Felavatták a holokauszt emlékművet, leaszfaltozzák a Kossuth utcát, győzött a magyar hoki válogatott. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Börtönjárhat az egészségügyi dolgozók bántalmazásáért. A Szenátus Jogi Bizottsága tegnap kedvezően véleményezte azt a törvénytervezetet, amely bírsággal vagy szabadságvesztéssel bünteti az egészségügyi dolgozókkal szembeni megfélemlítést vagy agressziót. Az egészségügyi személyzet, kisegítő személyzet vagy nem egészségügyi személyzet tagjainak közvetlen vagy kommunikációs eszközök útján történő megfélemlítése pénzbüntetéssel vagy 6 hónaptól 2 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. Ütlegelés és egyéb erőszakos tettek esetén 1-5 évig terjedő testi sértés büntette esetén 2-7 évig terjedő börtönbüntetés szabható ki a tervezet szerint. A jogszabályjavaslatról a képviselőház szavaz majd döntőházként. Újra aszfaltozzák a járdákat a Kossuth Lajos utcában. A járdaburkolatot az elmúlt hetekben azért szedték fel, mert gázvezetékeket cseréltek ki a mérőműszerek által kimutatott szivárgások miatt. A helyreállítás a tervek szerint napokon belül elkezdődhet, a költségek a gázvállalatot terhelik. A vezetékcsere a rossz időjárás miatt húzódott el, mivel erre a hétre is esőzéseket jeleznek a meteorológusok, az aszfaltozás feltehetően jövő héten kezdődik el. Felavatták a székelyudvarhelyi holokauszt emlékművet a Backamadarasi Kisgergely Református Kollégium boltíves bejáratánál. A tegnap délutáni avatón jelen voltak az 1944-ben elhurcolt és a haláltáborokban meggyilkolt zsidók leszármazottai, akik közül többen Izraelből érkeztek az eseményre. Az emlékművet Berze Imre szobrászművész készítette.
1: Tulajdonképpen egy horizontális stílusként tekintek rá, amely a mózesi kőtáblák, a Dávid csillag és az imasál szimbólumaiból lett összekomponálva. Mészkövet használtam a kompozíciókhoz, és felsorolja mindazokat, akik a holokauszt áldozattává váltak.
0: Mondta híradónknak Berze Imre szobrászművész. A megemlékezésen köszöntő beszédek hangzottak el, a művészeti iskola diákjai pedig 3 olyan dalt adtak elő, amelyek az elhurcolt székelyudvarhelyi zsidók történeteiből ihletődtek. Győzelmet aratott a magyar jégkorong válogatott a Svájcban zajló jégkorong világbajnokságon. A zürichi A csoportban tegnap este Magyarország a bentmaradás szempontjából sorsdöntő találkozót nyert meg Nagy-Britannia ellen. A mérkőzés 5-0-ra végződött. A magyar válogatottra 2 szünnap vár, majd pénteken Németország ellen folytatja a szereplést, a találkozó aznap 17 óra 20 perctől kezdődik. Az Arsenal nyerte az angol labdarúgó bajnokságot. Tegnap este a rivális Manchester City a Bournemouth otthonában csak 1-1-et játszott, így már nem tudja beírni az Arsenalt, amely a vasárnapi utolsó forduló eredményeitől függetlenül megnyerte a pontvadászatot. A londoni csapat

0: csapat 22 év után lett ismét a Premier League bajnoka. Tegnap este játszották a Chelsea-Tottenham Hotspur összecsapást is. Az eredmény 2-1 lett, az utolsó fordulóban dől el, hogy a már biztos kieső Wolverhampton és a Burnley mellett a két nagymúltú londoni csapat, a West Ham vagy a Tottenham lesz a harmadik kieső. A meteorológusok szerint ma délelőtt változékony időjárás lesz térségünkben, borús égboltra és helyenként csapadékra is számíthatunk. A széljárás gyenge lesz, a legmagasabb délelőtt és déli hőmérséklet értékek 20 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: látod? Én egyedül is cool vagyok.
1: I like music.
2: Sztár reklám.
3: Hideg a víz és éget a nap. Nem számít szombat a hétköznap.
4: Tudtad, hogy akár ingyen is ott lehetsz a nyár legnagyobb a magyar fesztiválján, a Vibe-on? Idén is hatalmas bulival készülünk. Azaria, Jude Law, Walmart, Tédeni, Biolex, Pogány induló, BSV és még sokan mások várnak. Július 2-a és 5-e között a Marosparton. És a legjobb? Most elindult a második körösönkéntes jelentkezés. Így akár ingyen is részese lehetsz a Vibe élménynek. Nincs más dolgod, csak jelentkezz önkéntesnek és éld át belülről Erdély legnagyobb magyar fesztiválját. Részletek a vibefesztivál.ro oldalon.
5: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
6: Építkezel? Felújítasz? Barkácsolsz? Akkor most figyelj! Megnyílt az Alsó Piktor a Hunyadi János utca 60 szám alatt, a régi Comkim helyén. Festékek, építőanyagok, barkácsáru, nagy választék, kiváló minőség, korrekt árak. A megnyitással egy időben nyereményjáték is indul, ahol értékes ajándékokat sorsolunk kivásárlóink között. Most már két üzletben várunk Székelyudvarhelyen. Piktor. Bizalmat építünk.

0: aranyad vagy ezüstöd legyen, már 125 lejtől. Teljes hozzáférés, nincs lekötés. Pagold.ro. Tedd meg az első lépést ma, a jövőbeli önmagad meg fogja köszönni. További információ Pagold.ro. Pagold.ro.
1: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
2: Közérdekű hirdetés következik.
3: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.

Modern Talking és Cosmic Girl, 10 óra után járunk, 17 perccel nézem a születésnapokat, vagy a születési évfordulókat. Joe Cocker például, Cher, vagy Schuster Laurent, a P-Mobile együttes tagja, Roger Milla, kameruni labdarúgó, afrikai egységkupa és francia kupa győztes világválogatott, a 90-es labdarúgó világbajnokság egyik sztárja. Apropó foci sztárok, Miodrag Belodedic. Hűha, 62 évet ünnepel a szerb származású román labdarúgó, aki a Bukarest Steaua-val is, és a Crvena Zvezda, a belgrádi csapattal is bekkupát nyert, bejátszott a spanyol Valencia, Valladolid és Villarreal csapatainál is. Ami pedig az eseményeket illeti, hogy kicsit kössük a zenéhez is, 1979-ben, május 20-án Leningrádban lépett fel Elton John. A hatalmas bravó volt, de amúgy Leningrád ma már nem létezik, nem ilyen névvel. Szentpétervár csak akkor Leninről, Lenin nevét viselte. 79. Már akkor sztár volt Elton John. Itt jön egy korábbi 1973-as dala, Goodbye Yellow Brick Road.

kereskedelmi útvonala, amelyen a globális nyersolaj és cseppfolyósított földgáz szállítmányok 20%-a haladt át. Ez egy dolog. Tehát ennek a hatását már is láthatjuk, tapasztalhatjuk a benzinkutaknál. Viszont amire nem nagyon gondoltak mások, illetve voltak, akik igen, sőt, ez tegnap szóba is került egy konferencián, a keddi londoni konferencián. Itt lesznek olyanok, akik éhezni fognak a hormuzi szoros lezárása miatt. Yvette Cooper, brit külügyminiszter volt az, aki kimondta, szerinte globális élelmiszer válságot is okozhat a hormuzi szoros lezárása. Cooper a Global Partnership Conference nevű nemzetközi politikai közeleti tanácskozás sorozat tegnapi londoni rendezvényén szólalt fel, és elmondta, hogy a vízi úton korábban naponta átlagosan 90 hajó haladt át, az utóbbi 3 hónapban ugyanakkor napi átlagban mindössze 5 hajó jut át a kritikus fontossági szoroson, amelyen egyébként nagy mennyiségű mezőgazdasági és ipari nyersanyag is áthalad, illetve haladt át, mielőtt Irán a háború elején gyakorlatilag lezárta azt. A víziutat az Irán elleni amerikai és izraeli hadműveletek kezdete óta a teheráni rezsim gyakorlatilag zárva tartja, és emiatt a háború előtti 73 dollár körüli szintekről jóval 100 dollár fölé emelkedett a globális alaptípusnak tekintett Brent nyersolaj hordonkénti világpiaci ára. A brit külügyminiszter a tegnapi konferencián elmondta, a szoros lezárása miatt jelenleg 800 hajó és 20 ezer tengerész nem tudja elhagyni a Perzsoly-ből térségét. Irán a hormuzi szoros forgalmának akadályozásával az egész világgazdaságot túszul ejtette, de a legnagyobb árat a globális dél fejlődő országai fizetik, fogalmazott Cooper. Hangsúlyozta, a világ agrárszektorát már is olyan károk érték, amelyek még jövőre is éreztetik majd hatásukat a betakarítási hozamokban és az élelmiszer árakban. A brit külügyminiszter idézte az ENSZ élelmezési világprogramjának becslését, amely szerint a globális dél országaiban már az idén hozzávetőleg 45 millió embert fenyeget heveny éhínség. Yvette Cooper szerint ebben a helyzetben fennáll a globális élelmiszerválság kialakulásának kockázata. Hozzátette, nem szabad megengedni, hogy 10 milliók éhezzenek csak azért, mert Irán lezárt egy nemzetközi hajózási útvonalat. Van itt baj, elég. Ugyanazokon a tengereken hajózunk. Énekli a 30 Odd Foods of Grants, kivéve egyet. Igen, ott a Perzsa öbölben. Ejha!

0: I like music.
1: Star reklám.
2: Isuszerelé. Bér egy 2-3 köbméteres konténert Székelyudvarhelyen és 15 kilométeres körzetében. Lomtalanítás, lakásfelújítás vagy törmelékelhordás? Mi elszállítjuk a hulladékot. Otthonról magánszemélyeknek vagy akár cégeknek is biztosítunk konténereket. Hívd a 0723 188 987-es telefonszámot, vagy keresd Facebookon Isuszerelé néven. Isuszerelé. Mindig ott, ahol szükséged van ránk.
3: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés ősen megfáradt.
4: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
3: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
4: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
3: Légy te is ős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára!
5: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
6: Figyelem, kedves szülők! Az Eperke gyereküzlet új helyre költözött. Most már a Városháza tér 20 szám alatt várjuk Önöket, közvetlenül a Ne felejts fagyizó mellett. Készültök az első áldozásra? Nálunk elegáns fiúöltönyök, ingek és stílusos kiegészítők várják a kisurakat, míg a kislányok számára gyönyörű bolerók és harisnyák közül válogathattok. És ez még nem minden. Az Eperkében nem csak elegáns, hanem sportos, egyedi és divatos darabokat is találtok, már 3 hónapos kortól egészen 14 éves korig. Ráadásul megérkeztek a minőségi DD Step szupinált cipők és gumicsizmák is a legkisebbeknek. Eperke gyereküzlet. Új helyen változatlan minőség és egyedi divatos darabok. Várunk szeretettel a Városháza tér 20 szám alatt.
2: Itt az idő a változásra, a Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők, minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland, mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.

Richard Gray és Lissat, de mintha Nelly Furtadót hallhattuk volna a dalba, igaz, hogy nincs feltüntetve az előadók között. Give it to me! 7 perc választ el 11 órától, hol süt a nap, hol nem süt a nap. Azt hiszem, hogy a következő napok is nagyjából ilyenek lesznek. Kiderül majd, például a legközelebbi találkozónkor, ami holnap reggel már 6 órakor startol el. Addig is Szász Csaba köszöni a figyelmet, további kellemes napot!

0: Felavatták a holokauszt emlékművet, leaszfaltozzák a Kossuth utcát, győzött a magyar hoki válogatott. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Börtön járhat az egészségügyi dolgozók bántalmazásáért. A Szenátus Jogi Bizottsága tegnap kedvezően véleményezte azt a törvénytervezetet, amely bírsággal vagy szabadságvesztéssel bünteti az egészségügyi dolgozókkal szembeni megfélemlítést vagy agressziót. Az egészségügyi személyzet, kisegítő személyzet vagy nem egészségügyi személyzet tagjainak közvetlen vagy kommunikációs eszközök útján történő megfélemlítése pénzbüntetéssel vagy 6 hónaptól 2 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. Ütlegelés és egyéb erőszakos tettek esetén 1-től 5 évig terjedő testi sértés büntette esetén 2-től 7 évig terjedő börtönbüntetés szabható ki a tervezet szerint. A jogszabályjavaslatról a képviselőház szavaz majd döntőházként. Újra aszfaltozzák a járdákat a Kossuth Lajos utcában. A járdaburkolatot az elmúlt hetekben azért szedték fel, mert gázvezetékeket cseréltek ki a mérőműszerek által kimutatott szivárgások miatt. A helyreállítás a tervek szerint napokon belül elkezdődhet, a költségek a gázvállalatot terhelik. A vezetékcsere a rossz időjárás miatt húzódott el, mivel erre a hétre is esőzéseket jeleznek a meteorológusok, az aszfaltozás feltehetően jövő héten kezdődik el. Felavatták a székelyudvarhelyi holokauszt emlékművet a Backamadarasi Kisgergely Református Kollégium boltíves bejáratánál. A tegnap délutáni avatón jelen voltak az 1944-ben elhurcolt és a haláltáborokban meggyilkolt zsidók leszármazottai, akik közül többen Izraelből érkeztek az eseményre. Az emlékművet Berze Imre szobrászművész készítette.
1: Tulajdonképpen egy horizontális stílusként tekintek rá, amely a mózesi kőtáblák, a Dávid csillag és az imasál szimbólumaiból lett összekomponálva. Mészkövet használtam a kompozíciókhoz, és felsorolja mindazokat, akik a holokauszt áldozattává váltak.
0: Mondta híradónknak Berze Imre szobrászművész. A megemlékezésen köszöntő beszédek hangzottak el, a művészeti iskola diákjai pedig 3 olyan dalt adtak elő, amelyek az elhurcolt székelyudvarhelyi zsidók történeteiből ihletődtek. Győzelmet aratott a magyar jégkorong válogatott a Svájcban zajló jégkorong világbajnokságon. A Zürichi A csoportban tegnap este Magyarország a bentmaradás szempontjából sorsdöntő találkozót nyert meg Nagy-Britannia ellen. A mérkőzés 5-0-ra végződött. A magyar válogatottra 2 szünnap vár, majd pénteken Németország ellen folytatja a szereplést, a találkozó aznap 17 óra 20 perctől kezdődik. Az Arsenal nyerte az angol labdarúgó bajnokságot. Tegnap este a rivális Manchester City a Bournemouth otthonában csak 1-1-et játszott, így már nem tudja beírni az Arsenalt, amely a vasárnapi utolsó forduló eredményeitől függetlenül megnyerte a pontvadászatot. A londoni csapat 22 év után lett ismét a Premier League bajnoka. Tegnap este játszották a Chelsea-Tottenham Hotspur összecsapást is, az eredmény 2-1 lett, az utolsó fordulóban dől el, hogy a már biztos kieső Wolverhampton és a Burnley mellett a 2 nagymúltú londoni csapat, a West Ham vagy a Tottenham lesz a 3. kieső. A meteorológusok szerint ma délelőtt változékony időjárás lesz térségünkben, borús égboltra és helyenként csapadékra is számíthatunk. A széljárás gyenge lesz, a legmagasabb délelőtti és déli hőmérséklet értékek 20 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
2: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor RDA Hargita.

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Kideg a víz és éget a nap. Nem számít szombat a hétköznap.
3: Tudtad, hogy akár ingyen is ott lehetsz a nyár legnagyobb a magyar fesztiválján, a Vibe-on? Idén is hatalmas bulival készülünk. Azaria, Jude Law, Valmár, Tédeni, Biolex, Pogány induló BSV, és még sokan mások várnak. Július 2-a és 5-e között a Marosparton. És a legjobb? Most elindult a második körösönkéntes jelentkezés. Így akár ingyen is részese lehetsz a Vibe élménynek. Nincs más dolgod, csak jelentkezz önkéntesnek, és éld át belülről Erdély legnagyobb magyar fesztiválját. Részletek a vibefesztivál.ro oldalon.
4: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkimi Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkimi Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
5: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpont foglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ru e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.

0: aranyod vagy ezüstöd legyen, már 125 lejtől. Teljes hozzáférés, nincs lekötés. Pagold.ro. Tedd meg az első lépést ma, a jövőbeli önmagad meg fogja köszönni. További információ pagold.ro. Pagold.ro.
1: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
2: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított benne.

0: trendeket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
1: Közérdekű hirdetés következik.
2: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: music.
1: Sztárreklám. Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
2: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzésű sem megfáradt.
3: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
2: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
3: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
2: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
4: Lambériát keres, nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székely-Szentkirályon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.
5: Friss hús egyenesen a saját üzemből. Finom falatok a Deák hús üzletekből. Deák húsmíves termékek nagy választéka azoknak, akiknek számít, hogy mit esznek. A házias jellegű füstölt húsaik különösen finomak, melyeket megvásárolhatják a Solymosi utca 9 szám alatti húsmíves mészárszékban, vagy üzleteikben a Sziget utca 39 szám alatt, illetve a Rákóczi Ferenc utca 11 és 43 szám alatt. Deák hús üzletek. Friss, minőségi és saját.
6: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
7: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
8: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
9: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
8: Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében.
9: Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor.
8: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
7: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
10: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet is áll.
11: Reklámot hallotta.
12: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: Felavatták a holokauszt emlékművet, leaszfaltozzák a Kossuth utcát. Győzött a magyar hoki válogatott. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Börtön járhat az egészségügyi dolgozók bántalmazásáért. A Szenátus Jogi Bizottsága tegnap kedvezően véleményezte azt a törvénytervezetet, amely bírsággal vagy szabadságvesztéssel bünteti az egészségügyi dolgozókkal szembeni megfélemlítést vagy agressziót. Az egészségügyi személyzet, kisegítő személyzet vagy nem egészségügyi személyzet tagjainak közvetlen vagy kommunikációs eszközök útján történő megfélemlítése pénzbüntetéssel vagy 6 hónaptól 2 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. Ütlegelés és egyéb erőszakos tettek esetén 1-től 5 évig terjedő testi sértés büntette esetén 2-től 7 évig terjedő börtönbüntetés szabható ki a tervezet szerint. A jogszabályjavaslatról a képviselőház szavaz majd döntőházként. Újra aszfaltozzák a járdákat a Kossuth Lajos utcában. A járdaburkolatot az elmúlt hetekben azért szedték fel, mert gázvezetékeket cseréltek ki a mérőműszerek által kimutatott szivárgások miatt. A helyreállítás a tervek szerint napokon belül elkezdődhet, a költségek a gázvállalatot terhelik. A vezetékcsere a rossz időjárás miatt húzódott el, mivel erre a hétre is esőzéseket jeleznek a meteorológusok, az aszfaltozás feltehetően jövő héten kezdődik el. Felavatták a székelyudvarhelyi holokauszt emlékművet a Backamadarasi Kisgergely Református Kollégium boltíves bejáratánál. A tegnap délutáni avatón jelen voltak az 1944-ben elhurcolt és a haláltáborokban meggyilkolt zsidók leszármazottai, akik közül többen Izraelből érkeztek az eseményre. Az emlékművet Berze Imre szobrászművész készítette.
1: Tulajdonképpen egy horizontális stílusként tekintek rá, amely a mózesi kőtáblák, a Dávid csillag és az imasál szimbólumaiból lett összekomponálva. Mészkövet használtam a kompozíciókhoz, és felsorolja mindazokat, akik a holokauszt áldozattává váltak.
0: Mondta híradónknak Berze Imre szobrászművész. A megemlékezésen köszöntő beszédek hangzottak el, a művészeti iskola diákjai pedig 3 olyan dalt adtak elő, amelyek az elhurcolt székelyudvarhelyi zsidók történeteiből ihletődtek. Győzelmet aratott a magyar jégkorong válogatott a Svájcban zajló jégkorongvilágbajnokságon. A zürichi A csoportban tegnap este Magyarország a bentmaradás szempontjából sorsdöntő találkozót nyert meg Nagy-Britannia ellen. A mérkőzés 5-0-ra végződött. A magyar válogatottra 2 szünnap vár, majd pénteken Németország ellen folytatja a szereplést, a találkozó aznap 17 óra 20 perctől kezdődik. Az Arsenal nyerte az angol labdarúgó bajnokságot. Tegnap este a rivális Manchester City a Bournemouth otthonában csak 1-1-et játszott, így már nem tudja beírni az Arsenalt, amely a vasárnapi utolsó forduló eredményeitől függetlenül megnyerte a pontvadászatot. A londoni csapat 22 év után lett ismét a Premier League bajnoka. Tegnap este játszották a Chelsea-Tottenham Hotspur összecsapást is, az eredmény 2-1 lett, az utolsó fordulóban dől el, hogy a már biztos kieső Wolverhampton és a Burnley mellett a 2 nagymúltú londoni csapat, a West Ham vagy a Tottenham lesz a 3. kieső. A meteorológusok szerint ma délelőtt változékony időjárás lesz térségünkben, borús égboltra és helyenként csapadékra is számíthatunk. A széljárás gyenge lesz, a legmagasabb délelőtti és déli hőmérséklet értékek 20 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
2: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
3: Tudtad, hogy nem kötelező rossz kedvűnek lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni.

0: like music. Star reklám.
1: Udvarhely szívében az 5-ös József utca 7/3 szám alatt különleges élmény vár. A Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. Lézeres szőrtelenítés az ország legerősebb gépével, az Elysion Pro U-val. Prémium test- és arckezelések, spraybarnítás, szemöldöktetoválás, masszázs, gépi nyirokmasszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454.
2: Hideg a víz és éget a nap, nem számít szombat a hétköznap.
1: Tudtad, hogy akár ingyen is ott lehetsz a nyár legnagyobb a magyar fesztiválján, a Vibe-on? Idén is hatalmas bulival készülünk. Azaria, Jude Law, Walmart, Tédeni, Biolex, pogányinduló, BSV és még sokan mások várnak. Július 2-a és 5-e között a Marosparton. És a legjobb? Most elindult a második körös önkéntes jelentkezés. Így akár ingyen is részese lehetsz a Vibe élménynek. Nincs más dolgod, csak jelentkezz önkéntesnek és éld át belülről Erdély legnagyobb magyar fesztiválját. Részletek a vibefestival.ro oldalon. Építkezel, felújítasz, barkácsolsz? Akkor most figyelj! Megnyílt az Alsó Piktor a Hunyadi János utca 60 szám alatt, a régi Komkim helyén. Festékek, építőanyagok, barkácsáru, nagy választék, kiváló minőség, korrekt árak. A megnyitással egy időben nyereményjáték is indul, ahol értékes ajándékokat sorsolunk kivásárlóink között. Most már két üzletben várunk Székelyudvarhelyen. Piktor. Bizalmat építünk.
3: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútorok,

0: és áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségű használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
1: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés

0: és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromix-nél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix, a helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
1: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

12 óra 18 perc, május 20-át írunk, hát eléggé beborult az égbolti negyed egy után 3 perccel. Viszont a legnagyobb slágerek változatosan csak is, de csak is jó hangulatot és jó kedvet fognak biztosítani itt a következő órákban. A Sztár délután indul, a mikrofonnál Bedő Erika, közlekedési információkat várok. SMS-ben a 0757-5751-71-es telefonszámra. Ahogy elnéztem, a központban azért elég nagy a forgalom, dolgoznak a belvárosban, munkálatok zajlanak, emiatt pedig több utca lezárására is lehet számítani, így a Bethlen utcán felfele azért eléggé nagy torlódás van, úgyhogy türelemmel és figyelemmel vezessetek ma délután is. Jó, hamarosan köszöntjük a névnaposokat, megnézzük az időjárás, zenélgetünk, Marc Anthony és Pitbull felvételével pedig indítjuk a mai műsort, legyen szép délutánunk!

0: érdekességek, közérdekű információk, klasszágerek és jó hangulat.
1: Ma végre jól vagyok és pont, nem érint meg, hogy más mit mond.
0: Ez a Sztár délután.
2: Dr. Béres!
3: My name is Victor, you can take...

Nagyon ritmusos zenékkel készülök a délutáni órákra, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy feldobjuk a hangulatunkat így hét közepén, szerdán, május 20-án. Köszöntjük a Bernátokat és a Felíciákat. Hát nem túl gyakori név itt a térségben, viszont ettől függetlenül még megnézzük, hogy mit írnak róluk. Ha Bernát germán eredetű név, és azt írják, hogy éles elmével ajándékozza meg viselőjét ez a név. Komolyan veszi a dolgokat, és már fiatalon és sokkal érettebben gondolkodik, mint társai. Természeténél fogva nagyon fontos számára a család és az otthon, ezek jelentik a biztonságot és a nyugalmat, melyek fontos értékek az életében. Egyébként megismerek Bernát nevezetű, nem tudom, rádióhallgatónak mondhatom, mert nem tudom, hogy hallgatja-e a rádiót, vagy szokta-e hallgatni, de ismerek Székelyudvarhelyen Bernátot. Feliciát viszont nem, ez a név, ez latin eredetű, és álmodozó, őszinte személyiség. Nagyon vágyik arra, hogy cselekedeteivel az emberiség felemelkedését szolgálja. Felelősségteljes egyéniség, aki másokért, mások helyett is szívesen vállal le a felelősséget, de ez az igyekezet gyakran ahhoz vezet, hogy túlságosan belemerül mások életébe, és ilyenkor az is előfordul, hogy feleslegesen aggodalmaskodik. Hát ma ne aggodalmaskodjon senki, aki ünnepel, névnapos, születésnapos, vagy bármilyen olyan rádióhallgató, aki valamilyen jeles napot, évfordulót szeretne délután megünnepelni. Nagy Bogi és Des felvételével köszöntöm az ünnepelteket. Ez most a rádiós top 40-es listán az első helyezett.

0: like music. Sztár reklám.
1: Újból Székelyföldön lépnek pályára a Góbék világranglista vezetői és a Techball európai elitje. Június 6-án és 7-én Homorodfürdő Challenger Techball League a Lobogó Panziónál. Három kategória, látványos mérkőzések, a döntők pedig június 7-én, vasárnap 19 órától kezdődnek. Gyere el és a decemberi Székelyföldi világbajnokság után éld át újra a Techball varázsát!
2: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor, hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
3: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik. Itt az idő a változásra, a Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland, mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.

0: kikapcsolódnál egy jó hangulatú edzésen, vagy tennél az egészségedért, esetleg azon dolgoznál, hogy visszanyerd azt, mert gondjaid vannak a hátaddal, ízületi fájdalmakat érzel, vagy küzdesz a túlsúllyal, ne hagyd, hogy ezek az akadályok megállítsanak. Gyere a FitFeel edzőterembe és fedezd fel 9 különböző csoportos edzésünket, amelyek között mindenki megtalálhatja a számára ideális mozgásformát. Kardio edzéseink vagy rehabilitációs és súlyzós óráink segíteni fognak neked. Egy támogató közösség vár rád, hogy együtt érjünk el nagyobb sikereket. FitFeel, ahol az egészség a legnagyobb motiváció. Keresd minket és tudd meg, hogyan csatlakozhatsz. Közérdekű hirdetés következik.
1: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.
2: Reklámot hallottak.
3: Star Rádió.
4: Robin Schulz és David Guetta felvétele a folytatásban, még a híradó előtt és a reklám után. Nézzük, hogy hány Celsius fok van jelenleg Székely udvarhelyen. Borús az ég volt, de attól függetlenül még nincs hideg, és a hőmérők higanyszála elérte a 18 Celsius fokot, délutánra akár 19-20 fokot is mérhetünk. Viszont érkezik az eső, hát érkezik a záporzivatar, úgy körülbelül 5 óra magasságában jeleznek a meteorológusok esőt Székely udvarhely területén, de már 7 órától napsütést is írnak, úgyhogy valószínűleg, hogy futó zápor a zivatarra lehet számítani, az is lehet egy kis villámlás kíséretében. Éjszakára pedig ismét beborul az égbolt, a hajnali órákban is lehet csapadék itt a térségben, aztán holnap egész nap borús időre számíthatunk, és a délutáni órákban ismét 55% esély lesz arra, hogy esni fog csütörtökön. A pénteki napunkat illetően pedig egész nap napsütéses, felhős, záporos, zivataros esőt, vagy a időt jósolnak, tehát változékony időnk lesz a hét utolsó hétköznapján. Szombaton és vasárnap, ami a hétvégénket illeti, az pedig a következőképpen fog alakulni. Napsütés és napsütés, hát ez nagyon jó. 23-24 fok egész szombaton és vasárnap, melegre kell számítani, meleg lesz pünköstkor, kellemes idő lesz a pünkösdi búcsun is. Pénteken viszont az arántokokat azért lehet, hogyha elkapja a zápor zivatar, de hát az lenne a meglepő, hogyha nem esne az eső pünköstkor, és az arántokok úgy odaérnének, hogy egy csepp eső sem esett. Szombat-vasárnap jó idő, hétfőn is pünkösd első napján 24 fokunk lesz. Ó, nagyon jó! Jön a nyár, a következő egy hétben lehet készülgetni a szabadtéri programokkal, kirándulásokat meg lehet már is tervezni és szervezni.

jókedvű főnök. Ugye ismerős? Akkor itt az ideje szakítani ezekkel. Ne mondjon fel! Csak érezze jól magát! Mi segítünk. Sztár délután, ahol a vidámság lakik.

0: Felavatták a holokauszt emlékművet, leaszfaltozzák a Kossuth utcát. Győzött a magyar hoki válogatott. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Börtön járhat az egészségügyi dolgozók bántalmazásáért. A Szenátus Jogi Bizottsága tegnap kedvezően véleményezte azt a törvénytervezetet, amely bírsággal vagy szabadságvesztéssel bünteti az egészségügyi dolgozókkal szembeni megfélemlítést vagy agressziót. Az egészségügyi személyzet, kisegítő személyzet vagy nem egészségügyi személyzet tagjainak közvetlen vagy kommunikációs eszközök útján történő megfélemlítése pénzbüntetéssel vagy 6 hónaptól 2 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. Ütlegelés és egyéb erőszakos tettek esetén 1-től 5 évig terjedő testi sértés büntette esetén 2-től 7 évig terjedő börtönbüntetés szabható ki a tervezet szerint. A jogszabályjavaslatról a képviselőház szavaz majd döntőházként. Újra aszfaltozzák a járdákat a Kossuth Lajos utcában. A járdaburkolatot az elmúlt hetekben azért szedték fel, mert gázvezetékeket cseréltek ki a mérőműszerek által kimutatott szivárgások miatt. A helyreállítás a tervek szerint napokon belül elkezdődhet, a költségek a gázvállalatot terhelik. A vezetékcsere a rossz időjárás miatt húzódott el, mivel erre a hétre is esőzéseket jeleznek a meteorológusok, az aszfaltozás feltehetően jövő héten kezdődik el. Felavatták a székelyudvarhelyi holokauszt emlékművet a Backamadarasi Kisgergely Református Kollégium boltíves bejáratánál. A tegnap délutáni avatón jelen voltak az 1944-ben elhurcolt és a haláltáborokban meggyilkolt zsidók leszármazottai, akik közül többen Izraelből érkeztek az eseményre. Az emlékművet Berze Imre szobrászművész készítette.
1: Tulajdonképpen egy horizontális stélként tekintek rá, amely a mózesi kőtáblák, a Dávid csillag és az imasál szimbólumaiból lett összekomponálva. Mészkövet használtam a kompozíciókhoz, és felsorolja mindazokat, akik a holokauszt áldozattává váltak.
0: Mondta híradónknak Berze Imre szobrászművész. A megemlékezésen köszöntő beszédek hangzottak el, a művészeti iskola diákjai pedig 3 olyan dalt adtak elő, amelyek az elhurcolt székelyudvarhelyi zsidók történeteiből ihletődtek. Győzelmet aratott a magyar jégkorong válogatott a Svájcban zajló jégkorong világbajnokságon. A zürichi A csoportban tegnap este Magyarország a bentmaradás szempontjából sorsdöntő találkozót nyert meg Nagy-Britannia ellen. A mérkőzés 5-0-ra végződött. A magyar válogatottra 2 szünnap vár, majd pénteken Németország ellen folytatja a szereplést, a találkozó aznap 17 óra 20 perctől kezdődik. Az Arsenal nyerte az angol labdarúgó bajnokságot. Tegnap este a rivális Manchester City a Bournemouth otthonában csak 1-1-et játszott, így már nem tudja beírni az Arsenalt, amely a vasárnapi utolsó forduló eredményeitől függetlenül megnyerte a pontvadászatot. A londoni csapat 22 év után lett ismét a Premier League bajnoka. Tegnap este játszották a Chelsea-Tottenham Hotspur összecsapást is. Az eredmény 2-1 lett, az utolsó fordulóban dől el, hogy a már biztos kieső Wolverhampton és a Burnley mellett a 2 nagymúltú londoni csapat, a West Ham vagy a Tottenham lesz a 3. kieső. A meteorológusok szerint ma délelőtt változékony időjárás lesz térségünkben, borús égboltra és helyenként csapadékra is számíthatunk. A széljárás gyenge lesz, a legmagasabb délelőtti és déli hőmérséklet értékek 20 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
2: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDE Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
3: Érdekességek, közérdekű információk.

újabb óra, egy újabb sztár délután sláger. Armand van Felden felvétele 2007-ből. Alex Gaudino dalával megyünk tovább 2008-ból. Hamarosan pedig eseményeket és programokat is ajánlok, mert van bőven ezen a héten is. Tegnap is volt Székelyudvarhelyen egy szép esemény a város központban. Arról is hozok néhány beszámolót, habár már a híradóban hallhattunk róla.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Építkezik, felújít, netán területet rendezés, megbízható partnert keres már az alapoktól? Mi vagyunk a megoldás. Fenyédi kavicsbánya. Beton, törtkő, homok, kavics minden formában. Szakértelemmel és megbízhatósággal már 32 éve. Balbet Kft. Megtalál minket Fenyéden, a Bánya utca 7 szám alatt. Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpont foglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
4: Figyelem, akció!
5: Ha bútor, akkor rózsafont.
6: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
7: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott tanyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
8: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei Integrált Hulladék Gazdálkodási Társulás.
1: Reklámot hallottak.

Madonna 1987-ből, és egy jó esemény holnap május 21-én itt 2026-ban Székelyudvarhelyen, a Székelyudvarhelyi helyi rendőrség szervezi a programot. Hogyha te is kíváncsi vagy, hogy milyen felszereléseket használnak a különböző rendvédelmi szervek, vagy megnéznél közelről szolgálati autókat, speciális eszközöket, vagy egy látványos kutyás bemutatót, akkor holnap szeretettel várnak mindenkit. 10 órától a Mártonáron téren a helyi rendőrség napja alkalmából szervezett eseményükre. Tehát holnap lesz a helyi rendőrség napja, a május 21-e, lesz szolgálati járműfelvonulás, amely során három különleges Magyarországról érkező rendőrségi járművet is láthatnak majd a városlakók, amelyek a budapesti rendőr főkapitányság delegációjával érkeznek Székelyudvarhelyre. A felvonulás 9:50-kor indul a Jézus Szíve kápolnától, majd a város központján keresztül halad a Céhek utcáig, ezt követően pedig visszatér a városközpont irányába. Találkozzunk együtt a Mártonáron téren. Kicsiket és nagyokat is várnak. Én remélem, hogy azért sikerül majd a sulisokat, az ovisokat, a diákokat, az iskolásokat is elvinni egy ilyen napra, mert szerintem mindenki kíváncsi ezekre a járművekre, és a helyi rendőr

Dance the Night Dua Lipa felvétele 2023-ból a Székely himnusz napját fogjuk ünnepelni itt Székely udvarhelyen, mert hogy idén is megszervezik a Székely himnusz napját a városunkban, ahol közösen idézzük fel majd himnuszunk történetét, kulturális örökségét és azokat az alkotókat, akiknek munkája

Református Egyházmegye Esperesi Hivatalának a konferencia termében szerveznek. Aztán péntek délután 14 órakor kiállítás nyílik a Márton Áron téren, vagyis a Patkóban, a székely himnusz történetéről, majd 2:30-tól Csanádi Györgyre emlékeznek a Márton Áron téren, a Bethlen Gábor utcai emléktáblánál és a belvárosi református temető kertben. Ez olvasható az esemény leírásában, és ezt az eseményt, ezt mindenki megtalálja például Facebookon is, vagy a hírportálokon esetleg, de hogyha beírjátok a Székely Himnusz napja, akkor már láthatjátok is azt az eseményt, amit a Székelyudvarhely Művelődési Központ, a Házezső Múzeum és Székelyudvarhely Városa szervez. Szeretettel várva minden egyes érdeklődőt és városlakót, mert ezek az alkalmak nem csak az emlékezésről szólnak, hanem arról is, hogy közösen gondolkodjunk kultúránkról, történeteinkről és azokról az értékekről, amelyek összekötnek bennünket. Tehát a Székely Himnusz napja pénteken, mi pedig most nem a székely himnusszal megyünk tovább, hanem egy igazán jó olasz dallal, szinte már lehetne egy olasz himnusz is, annyian szerezik. Például ezt a feldolgozást 2021-ből.

Mi azt a zenét játszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Érted?

100.8 a legnagyobb slágerek változatosan. Eseményekről, programokról beszélgettünk, ugye ezen a héten azért elég sok minden lesz. A Székely himnusz napja pénteken, holnap pedig a helyi rendőrség napja 10 órától, csütörtökön a Márton-Áron téren. Zsongás lesz a központban a következő időszakban, úgy látom, hogy minden esemény programot most ott fognak megszervezni. És szépen lassan, de most már a pünkösdi búcsú is elérkezik. Ez a hétvége erről fog szólni, valószínű Székelyudvarhelyen is elég sok turista meg fog fordulni, és sétálni is fognak, meg autóbuszokkal is keresztül fognak menni a városon. Akkor valószínű, hogy nagyobb forgalomra és dugókra lehet számítani itt a hétvége folyamán. Egyébként meg közlekedési információként annyit, hogy az iskola utca gázvezetékének a városi rendszerre való csatlakozása miatt ma 18 óráig a szolgáltató lezárta a forgalom elől az iskola utcát, úgyhogy a behajtás tilos, kedves gépjárművezetők. Valószínű, hogy ezért is van nagy torlódás a Betlen utca irányába. Jó utat is, balesetmentes közlekedést. Fiesta felvételével fogunk tovább menni a Sztár délután második órájában. Hamarosan érkeznek a reklámok és a legfrissebb hírek is.

0: like music. Sztár reklám.
1: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 20 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt. A jövő energiája, Hungary Solar. Lakossági és ipari napelemrendszerek tervezése és kivitelezése megbízható szakértelemmel. Az Alté fűtőmodul romániai importőre. Hatékony, modern megoldások egy helyen. Kérjen személyre szabott árajánlatot még ma. Elérhetőség hungarysolar@gmail.com vagy 0745 584 104. Hungary Solar. Telephelyünk Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi út 195 szám alatt a C-csarnokban van. Válassza a jövő energiáját és a modern fűtés technológiát.
3: Költöz társasházba és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 00-11-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatt irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
4: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keres minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
5: Reklámot hallottak.

Kisebbségi kormányt akar a PSD. Megünneplik a székely himnusz napját. Négy erdélyi csapat lesz az Erste Ligában. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Újabb konzultációkat tart holnap az államelnök a Kotrocsen palotában, miután a hétfői egyeztetéseken nem sikerült parlamenti többséget kialakítani egy új kormány megalakításához. Az elnök ezúttal az Egyesüljetek Romániáért

0: Mert frakció, a Pace először Románia csoport, valamint a független parlamenti képviselők delegációját fogadja. Közben a szociáldemokrata párt részéről Liaul Gucavasilescu, Krajova polgármestere úgy nyilatkozott, a parlamenti tárgyalások alapján a PSD elegendő támogatással rendelkezhet egy kisebbségi kormány beiktatásához. A párt miniszterelnök jelöltje Sorin Grindeanu lehetne. Személy nyilvántartó iroda létesül Korondon. Az önkormányzat a polgármesteri hivatallal szembeni egykori cseh épületben alakítaná ki az új szolgáltatást, erről még februárban született döntés. A tervek szerint a régi állami takarékpénztár épületét teljesen felújítják és átalakítják, hogy ott működhessen az anyakönyvi és személy nyilvántartó iroda. Az előkészítő munkák már elkezdődtek, a beruházást saját költségvetésből finanszírozza a korondi önkormányzat. Az új iroda nem csak a helyiek számára jelentene könnyebbséget, hanem az egész sóvidék és a környező települések lakói is helyben intézhetnék ügyeiket. A szükséges minisztériumi engedélyeket már megkapták, a szolgáltatás pedig a tervek szerint jövő év januárjában indulhat el. Idén is megünneplik a Székely himnusz napját Székelyudvarhelyen. Május 22-én pénteken 10 órától tudományos konferenciát tartanak a Református Egyházmegye esperesi hivatalának konferencia termében. 14 órakor kiállítást nyílik a Mártonáron téren a Székely himnusz történetéről, ezt követően Csanádi Györgyre emlékeznek a Mártonáron téren, a Bethlen Gábor utcai emléktáblánál és a belvárosi református temetőkertben. A háromszéki ágyusok jégkorong csapata is benevezett az Erste Ligába. Lezárult a nevezési határidő a Liga 2026-27-es szezonjára, 10 csapat lesz ott a rajtnál, ebből 4 erdélyi együttes. A Liga új szabályai szerint mérkőzésenként legfeljebb 5 idegen légiós nevezhető, emellett egy idény során egy klub maximum 11 külföldi játékost szerepeltethet a rajtlistán. A jégkorong Erste Liga új szezonja szeptemberben kezdődik, a pontos versenynaptár és a lebonyolítás részletei egyelőre nem ismertek. Visszavonult Ciprián Deák. A kolozsvári CFR futballistája bejelentette, hogy a pénteki FC Argyes elleni bajnoki lesz pályafutása utolsó mérkőzése. A 40 éves klublegenda a szurkolóktól is elköszönt, és teltház előtt búcsúzna el. Deák 2006-ban került először a kolozsvári csapathoz, amelynek később meghatározó alakja lett. Pályafutása során megfordult a Schalke csapatánál, a Bukaresti Rapidnál, valamint Kazasztánban is játszott. A CFR-rel 7-szeres román bajnok lett, emellett 4 román kupát és 3 szuperkupát nyert, a Schalke játékosaként 2011-ben a német kupát is megnyerte. A román válogatottban 26 alkalommal játszott. Változékony lesz az időjárásunk, esős délutánt jeleznek a meteorológusok, a széljárás is megélénkülhet. A legmagasabb hőmérsékleti értékek a ma délutáni órákban 20 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Köszi a híreket! Zoli, a Sztár délután harmadik órája indul már is tele-stele józanékkel. Elsősorban retro hangulatban indítjuk az órát. Kölcsör Beat érkezik a 90-es évekből, aztán a Shy Guys dala is itt lesz a reklámok előtt. 14 óra, 4 perc.

0: I like music.
1: Star reklám.
2: A Delkamert munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
3: Figyelj, te tényleg komolyan gondolod, hogy vegyünk fel egy hitelt a nyaralásra?
4: Igen, miért?
3: Nem tudom, inkább fordítsunk valamit a házra.
4: De hát eddig is mindig a házzal foglalkoztunk. Most foglalkozunk egy kicsit magunkkal is. És mondok még valamit. Anna nem arra fog emlékezni, hogy lecseréltük a kanapét, vagy felújítottuk a konyhát. Arra viszont biztosan emlékezni fog, hogy a szüleivel Európában nyaralt.
3: Lehet, hogy igazad van, de hová menjünk?
4: Bárhová. Ahová csak szeretnénk.
5: Bármit szeretnél megvalósítani, bárhová szeretnél eljutni, bármilyen ötleted van, az UniCredit Consumer Financing segít közelebb kerülni hozzá. Személyi kölcsön fix kamattal már 5,99%-tól. THM 9,25%. UniCredit.
4: Olvassa el figyelmesen a szerződésben foglaltakat. Ez a típusú hitel komoly pénzügyi kockázattal jár.
6: Hideg a víz és éget a nap, nem számít szombat a hétköznap.
7: Tudtad, hogy akár ingyen is ott lehetsz a nyár legnagyobb a magyar fesztiválján, a Vibe-on? Idén is hatalmas bulival készülünk. Azaria, Jude Law, Valmár, Tédeni, Biolex, Pogány induló BSV és még sokan mások várnak. Július 2-a és 5-e között a Marosparton. És a legjobb? Most elindult a második körös önkéntes jelentkezés. Így akár ingyen is részese lehetsz a Vibe élménynek. Nincs más dolgod, csak jelentkezz önkéntesnek és éld át belülről Erdély legnagyobb magyar fesztiválját. Részletek a vibefesztivál.ro oldalon.
8: Figyelem, akció!
9: Ha bútor, akkor rózsaszín.
10: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb esemény szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatát.
11: Próbáld ki a Fitfield Fitness és Sportközpont kínálatát! A változatos edzéstípusok felkészült szakképzett rutinos edzőkkel. A biztos eredményhez már csak te kell lesz.
12: Fitfield. Az egészségért és a szépségért.
13: Közérdekű hirdetés következik.
14: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
13: Közérdekű hirdetést hallottak.
15: Reklámot hallottak.
16: Sztár Rádió.
17: Sztár Rádió.
18: Sztár Rádió.

Legnagyobb slágerek változatosan pünköst hétvégére készülünk, sajtótájékoztatót tartottak Csíkszeredában Korodi Attila polgármester és Timár Asztrika egy templom igazgatója mondták el a fontos tudnivalókat a hétvégével kapcsolatban, és a program pénteken délben már ugye megkezdődik, 12 órától szentmisét tartanak a Boldogasszony zarándok vonattal érkezők számára, amelyet Márton Zsolt váci püspök fog celebrálni, és este 6 órától lesz a nyitó szentmise, amelyet virrasztás követ a kegytemplomban. Aztán pünkös szombaton reggel 7:30-tól már szentmisét tartanak, és az ünnepi búcsú szentmise a megszokott időpontban 12 óra 30 perckor kezdődik a hármas halom oltárnál, és arra lehet ellátogatni, ugye innen Székelyudvarhelyről is rengetegen fognak indulni a kora reggeli órákban, és tudni kell, hogy forgalomkorlátozások lesznek érvényben, teljes lezárások is, például a Székúton. A szervezők idén is a tavalyi forgalmi rend szerint fognak készülni. Pénteken délelőtt 10 órától már tilos lesz parkolni a Székútján, mert ekkor kezdik meg az árusok és kiszolgáló egységek a berendezkedést, és pénteken este 10 órától pedig teljes lezárás lép életbe a Székútján, amely vasárnap délután 4 óráig tart. Vasárnap pedig 4 és este 7 óra között részleges korlátozás marad érvényben. A teljes útlezárás pedig érinti még a Kissomlyó utcát, a Nagymező, a Kájoni János, a Taploca, a Nagyrét, a Mártonáron utcát, a Hunyadi János utca temető melletti szakaszát, a Haladás és a Kertészek utcát egyaránt, valamint a Nagyrét és a Lukói benzinkút közti szakaszt. Csíkszeredában azért nehézkes lesz a közlekedést. Ezzel számolni kell. Pénteken este 10-től szombaton este 6 óráig teljesen zárva lesz, akkor ezekre a területekre csak is engedélye lehet majd behajtani. Gyalogosan kell megközelíteni a hegynyerget, hívják fel a figyelmet a szervezők. Erről hozom még a részleteket a következő percekben. Itt van Leona Lewis felvétele, Marshmallow Pink és Sting is énekelni fog, valamint Szakály Kergő és Szőcs Renitől is meghallgatjuk a hétköznapokat.

Szőcs Röni és Szakány Gergő a megszokottá váló hétköznapokról énekelt. Hát megszoktunk egy körforgást, a mókuskereket, és abban vagyunk minden egyes nap. Reggel munka, délután haza, egy kicsi pihenés, sütés, főzés, takarítás, este lefekvés, és ezt kezdjük előről minden egyes nap. Ezért is kell kihasználni azokat a szabadidőket és hétvégéket, amikor megtehetjük, hogy kint legyünk, programokat tervezzünk és kiránduljunk egy picit. Picit elengedjük ezeket a szürke hétköznapokat, főleg így pünköst közelettével akár zarándokolni is lehet, és a pünkösdi búcsún is részt lehet venni. Hát minden tudnivalót elmondtak a mai sajtótájékoztatón. Néhány perce említettem nektek, hogy melyek azok az utcák, amelyek le lesznek zárva Csíkszeredában, pénteken, szombaton és vasárnap. És hát ki is emelték, hogy gyalogosan kell megközelíteni a hegynyerget. Korodi Attila polgármester szerint a csíksomlyói övezet ilyenkor gyakorlatilag zárt területként működik, hiszen mintegy 300 ezer zarándokot várnak idén is, és szerinte nagyon fontos, hogy mindenki lehetőleg gyalogosan közelítse meg a csíksomlyói nyerget, hiszen a búcsú lényege a zarándoklat, ugye? És azt is hozzátette, hogy esőre is lehet számítani, ezért balesetveszélyes járművekkel, lovas szekérrel a csúszós füvön közlekedni a tömegben, illetve a tömeg közelében, ezért a csendőrség bírságolhat is, hogyha járművel hajt ki valaki a nyerekbe. Óvatosan és figyelmesen tervezzétek meg ezeket az zarándoklatokat. Aztán a Csíkszeredába délről érkezőknek azt ajánlják, hogy a Brassói út mentén keressenek parkolóhelyet. A négysávos út ezért két sávra szűkül, az autóbuszokat is ott állítják félre a rendőrök. A Szentlélek felől érkezők számára azt javasolják, hogy a Megyei út mentén hagyják járműveiket egészen a város bejáratáig. A nyugati irányból érkezők számára a vasúti síneken túli övezeteket nyitják meg parkolásra, elsősorban autóbuszok és személyautók számára, és ott van az észak felől érkezők, a város külső részén lévő nagy parkolókat ajánlják, ugyanakkor a Csík-Csomortáni, Csík-Pálfalvi és Csík-Delnei mezei és megyei utak mentén is lehetőség lesz parkolásra. Hú, milyen káosz lesz ott Csíkban. Lesz lovas zarándoklat és szekerezés is. A Mártonáron lovas zarándoklat résztvevői, ők már péntek este 6 órakor érkeznek meg a nyerekbe, és a különböző településekről érkező lovas csoportok ezután a környékbeli lovardákhoz fognak majd visszavonulni, és ott fogják eltölteni az éjszakát. Nézzük, milyen egyéb tudnivaló van. Na, elmondom majd azt is. Egyszerre meghallgatunk-e jó dalt 2013-ból.

összes Purple Disco Machine, valamint a csodálatos élet. Akár az is lehet a hétvégén, miközben zarándokolunk és a pünkösdi búcsún is részt veszünk. További tudnivalók a mai sajtótájékoztatóról, amit Korodi Attila polgármester osztott meg a pünkösdi búcsúval kapcsolatban. Ismételten arra biztatta a zarándokokat, hogy ne próbáljanak járművekkel minél közelebb jutni a nyerekhez. Tehát néhány perccel elmondtam,

hogy különböző város bejáratnál, kijáratnál hol lehet leparkolni az autókat, és jobb, ha nem bemenni, behajtani a belvárosba, a központba, vagy épp a Nyereg irányába, mert úgyis le lesznek zárva ezek az útszakaszok, és tényleg arról szól ez a zarándoklat, hogy gyalogosan menjetek ki a Nyeregbe. Nyugodtan le lehet tenni az autót, és sétával meg lehet közelíteni Csíksomjót. A búcsú végén pedig akár a város központban is meg lehet állni, majd később visszatérni a járműhöz. A szervezők szerint a búcsú idején ugyan nem várható jelentős csapadék, előtte és utána azonban esős időszak is lehet Csíkban, ezért arra kérik a zarándokokat, hogy vigyenek bakancsot, esőkabátot és pelerint. Szó esett a medvék jelenlétéről is. Ugye most párzási időszak van, rengeteg medveriasztás volt az elmúlt napokban és órákban, mondjam úgy. A vadász társaság az elmúlt hetekben figyelte az állatok mozgását ott kint Somjón, és szükség esetén medvehajtást is szerveznek a pénteken és akár szombat reggeli órákban is. A polgármester szerint erre nem csak az emberek, hanem az állatok biztonsága miatt is szükség van, ilyenkor ugyanis a vadállatokat is kell segíteni, hogy vonuljanak át a kis Somjóról a nagy Somjó erdejébe, és ott keressék a nyugalmat, mert a másikban biztosan nem lesz nyugalom, legalábbis számukra. A búcsú idején számos elsősegélypont fog működni, ezért azt kérik a zarándokoktól, hogy figyeljenek egymásra, és szükség esetén azonnal kérjenek segítséget, de reméljük, hogy ilyen probléma nem fog adódni, és nem lesz szükség az első segélypontokra. Apropó medve, egyébként az elmúlt órákban, itt a délelőtti órákban nem tudom, mit csináltak a medvék a Templom utcában, de érkezett nekem is a Roalertes értesítés, hogy itt Székelyudvarhelyen a Templom utcában kerüljük a környéket. Nem tudom, azóta van-e valami hír a medvékről, amik járkáltak a Templom utcában. Ha jól láttam az üzenetet, akkor három boccsal együtt sétáltak. Most már teljesen családias hangulatban zajlanak itt a medvés séták a város között is, úgyhogy ha bármi info, akkor SMS-ben írjátok, vagy a Sztárrádió Facebook oldalán. Megyünk tovább Sopron felé, meg sem állunk addig.

0: I like music.
1: Star reklám.
2: És Uszer elé. Bérj egy 2-3 köbméteres konténert Székelyudvarhelyen és 15 kilométeres körzetében. Lomtalanítás, lakásfelújítás vagy törmelékelhordás? Mi elszállítjuk a hulladékot. Otthonról magánszemélyeknek vagy akár cégeknek is biztosítunk konténereket. Hívd a 0723 188 987-es telefonszámot, vagy keresd Facebookon Isu Szérelé néven. Isu Szérelé. Mindig ott, ahol szükséged van ránk.
3: Újból Székelyföldön lépnek pályára a GoBake világranglista vezetői és a Techball európai elitje. Június 6-án és 7-én Homorodfürdő Challenger Techball League a Lobogó Panziónál. Három kategória, látványos mérkőzések, a döntők pedig június 7-én, vasárnap 19 órától kezdődnek. Gyere el és a decemberi Székelyudvarhelyi világbajnokság után éld át újra a Techball varázsát!
4: A jövő energiája Hungary Solar. Lakossági és ipari napelemrendszerek tervezése és kivitelezése megbízható szakértelemmel. Az AT fűtőmodul romániai importőre. Hatékony, modern megoldások egy helyen. Kérjen személyre szabott árajánlatot még ma. Elérhetőség hungarysolar@gmail.com vagy 0745 584 104. Hungary Solar. Telephelyünk Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi út 195 szám alatt a C-csarnokban van. Válassza a jövő energiáját és a modern fűtés technológiát.

0: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
1: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlen falvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745 098 600

0: 100.8.
1: Happy People a Mr. President előadásában. Remélem, hogy mindenki boldog ember így a délutáni órákban. 14 óra 47 perc május 20-át írunk. Hamarosan érkeznek a 15 órás hírek Katona Zolitól. Gyorsan közben megnéztem Székelyudvarhely városa Facebook oldalát, hogy valami friss információt tudtunk-e meg. Az iskola utca az le van zárva, 18 óráig, azt ne felejtsétek el, kedves gépjárművezetők. Meg lehet nézni a tegnap készült fényképeket, mert itt a városközpontban elég nagy megemlékező eseményre került sor. Tegnap emlékeztek meg. Hát miről is? Nagyon sok mindenről. Dávid Béla műkedvelő zeneszerző volt, aki városunkban édesapja bőrkereskedésében dolgozott, szabad idejében pedig zenét komponált, és hát a deportáláskor munka képtelennek minősítették, nagy valószínűséggel már Auschwitzba érkezésekor a gázkamrák egyikébe került. Dalából csak a cím maradt fent. Egy életből, egy álomból, egy emberből ennyi maradt. És tegnap ezekre az emberekre emlékeztek, arra a több száz székelyudvarhelyi zsidó polgárra, akiket elhurcoltak közülük, és akiknek története nem tűnhet el a feledésben. A felavatott emlékmű pedig nem csupán kő és forma. Figyelmeztetés is, hogy hová vezet a gyűlölet, az embertelenség és a közöny, és egyben közös fogadalom, hogy városunk emlékezni fog mindig. Nagyon-nagyon szép lett ez az emlékmű, amit megtaláltok a városközpontban a református kollégium bejáratánál. A köszönet illeti a kutatómunkát végző történészeket, mondta Szakács Pál István polgármester, dr. Gidó Attilát, Fecső Zoltán dokumentumfilmes szakembert, akik feltárták és közelebb hozták számunkra egy tragikus sorsokat, és hát köszönet illeti az ügyet felkaroló és támogató önkormányzati képviselőt, Hajdú Csabát, az erdélyi református egyház kerületet, valamint mindazokat a támogatókat és a polgármesteri hivatal munkatársait, akik hozzájárultak a kezdeményezés sikeréhez és a pályáztatás lebonyolításához, és természetesen elismeréssel tartoznak a nyertes pályamunkát megalkotó és a végleges emlékművet létrehozó szobrászművésznek, Berze Imrének, aki megtalálta a közösségi emlékezés legmegfelelőbb formáját. Úgyhogy nézzétek meg a képeket, de én azt mondom, ne a képeket nézzétek, hanem nézzétek meg élőben is ezt az emlékművet a városközpontban, és akkor lehet, hogy boldog emberek lesztek, már csak azért is, hogy mennyi szépséggel és újdonsággal bővül Székelyudvarhely központja.

állandóan csörgő telefon, kicsit sem jókedvű főnök. Ugye ismerős? Akkor itt az ideje szakítani ezekkel. Ne mondjon fel, csak érezze jól magát. Mi segítünk. Sztár délután, ahol a vidámság lakik.

Kisebbségi kormányt akar a PSD. Megünneplik a székely himnusz napját. 4 erdélyi csapat lesz az Erste Ligában. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Újabb konzultációkat tart holnap az államelnök a Kotrocseny palotában, miután a hétfői egyeztetéseken nem sikerült parlamenti többséget kialakítani egy új kormány megalakításához. Az elnök ezúttal az Egyesüljetek Romániáért frakció, a Pace először Románia csoport, valamint a független parlamenti képviselők delegációját fogadja. Közben a szociáldemokrata párt részéről Liaul Gucavasilescu, Krajova polgármestere úgy nyilatkozott, a parlamenti tárgyalások alapján a PSD elegendő támogatással rendelkezhet egy kisebbségi kormány beiktatásához. A párt miniszterelnök jelöltje Sorin Grindeanu lehetne. Személy nyilvántartó iroda létesül Korondon. Az önkormányzat a polgármesteri hivatallal szembeni egykori cseh épületben alakítaná ki az új szolgáltatást, erről még februárban született döntés. A tervek szerint a régi állami takarékpénztár épületét teljesen felújítják és átalakítják, hogy ott működhessen az anyakönyvi és személy nyilvántartó iroda. Az előkészítő munkák már elkezdődtek, a beruházást saját költségvetésből finanszírozza a korondi önkormányzat. Az új iroda nem csak a helyiek számára jelentene könnyebb

0: Széget, hanem az egész Sóvidék és a környező települések lakói is helyben intézhetnék ügyeiket. A szükséges minisztériumi engedélyeket már megkapták, a szolgáltatás pedig a tervek szerint jövő év januárjában indulhat el. Idén is megünneplik a Székelyhimnusz napját Székelyudvarhelyen. Május 22-én pénteken 10 órától tudományos konferenciát tartanak a Református Egyházmegye Esperesi Hivatalának konferencia termében. 14 órakor kiállítást nyílik a Mártonáron téren a Székelyhimnusz történetéről, ezt követően Csanádi Györgyre emlékeznek a Mártonáron téren, a Bethlen Gábor utcai emléktáblánál és a belvárosi református temetőkertben. A háromszéki ágyusok jégkorong csapata is benevezett az Erste Ligába. Lezárult a nevezési határidő a Liga 2026-27-es szezonjára, 10 csapat lesz ott a rajtnál, ebből 4 erdélyi együttes. A Liga új szabályai szerint mérkőzésenként legfeljebb 5 idegen légiós nevezhető, emellett egy idény során egy klub maximum 11 külföldi játékost szerepeltethet a rajtlistán. A jégkorong Erste Liga új szezonja szeptemberben kezdődik, a pontos versenynaptár és a lebonyolítás részletei egyelőre nem ismertek. Visszavonul Ciprián Deák, a kolozsvári CFR futballistája bejelentette, hogy a pénteki FC Árgyes elleni bajnoki lesz pályafutása utolsó mérkőzése. A 40 éves klublegenda a szurkolóktól is elköszönt, és teltház előtt búcsúzna el. Deák 2006-ban került először a kolozsvári csapathoz, amelynek később meghatározó alakja lett. Pályafutása során megfordult a Schalke csapatánál, a Bukaresti Rapidnál, valamint Kazasztánban is játszott. A CFR-rel 7-szeres román bajnok lett, emellett 4 román kupát és 3 szuperkupát nyert, a Schalke játékosaként 2011-ben a német kupát is megnyerte. A román válogatottban 26 alkalommal játszott. Változékony lesz az időjárásunk, esős délutánt jeleznek a meteorológusok, a széljárás is megélénkülhet. A legmagasabb hőmérsékleti értékek a ma délutáni órákban 20 fok körül alakulnak. A Sztárrádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Érdekességek, közérdekű információk, gazságerek és jó hangulat.
3: Ma végre jól vagyok és pont, nem érint meg, hogy más mit mond.
2: Ez a Sztár délután.

0: világon. Yeah. I like music. Sztár reklám.
1: A Delkamet munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalatot.

0: csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
1: Hideg a víz és éget a nap, nem számít szombat a hétköznap.
2: Tudtad, hogy akár ingyen is ott lehetsz a nyár legnagyobb a magyar fesztiválján, a Vibe-on? Idén is hatalmas bulival készülünk. Azaria, Jude Law, Valmár, Tédeni, Bialex, Pogány induló, BSV és még sokan mások várnak. Július 2-a és 5-e között a Marosparton. És a legjobb? Most elindult a második körösönkéntes jelentkezés. Így akár ingyen is részese lehetsz a Vibe élménynek. Nincs más dolgod, csak jelentkezz önkéntesnek és éld át belülről Erdély legnagyobb magyar fesztiválját. Részletek a vibefesztivál.ro oldalon.
3: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Akció.
5: Ha bútor, akkor rózsaszín.
4: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
6: Szia drágám, ha végeztél, vegyél tejet, fizess ki a villanyszámlát és szaladj be az AVG-be egy új játékért a gyereknek.
7: Játékcentrum a Kossuth utca 18 szám alatt, ahol minden korosztály részére talál játékot. Játszószőnyegek, játékautók, babák, legó kicsiknek és nagyoknak, interaktív fejlesztő játékok, kreatív játékok várják a vásárlókat. A DV-ben reklámozott játékok szintén megvásárolhatók. Várják Önt és gyermekét is a játékcentrumban, Kossuth utca 18 szám, ahol a vásárlás gyerekjáték.
2: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen Ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Társulás.

15:19 a pontos idő, a Sztárdír után 4. órája, május 20-a van. Közlekedési információkat egyébként írhattok SMS-ben vagy a Sztárrádió Facebook oldalán privátban is jelezhettek. Hogyha már közlekedés, akkor tudnunk kell, hogy magasabb díjat kell fizetnünk, mert hogy drágul az útdíj matrica Romániában, és a Közlekedési Minisztérium közvitára bocsátotta azt a rendelet tervezetet, amely a július 1-től érvényes úthasználati díjakat szabályozza, és a tervek szerint jelentősen át fog alakulni a díjszabási rendszer, vagyis az útdíj matrica ára a jövőben a jármű környezetvédelmi besorolásától függ majd. Ez azt jelenti, hogy a régebbi, nagyobb szennyezés kibocsátó autók tulajdonosainak magasabb díjat kell majd fizetniük. És a tervezet szerint megszűnik majd az euróban meghatározott tarifarendszer is, az útdíjakat ezentúl kizárólag lejben állapítják meg, és évente az infláció mértékének megfelelően aktualizálják majd. Hát valamiért ezen sem lepődünk meg, most már szinte minden héten drágul valami Romániában, de hát ezzel együtt kell élnünk, és a medvékkel, mert hogy arról is vannak információk, hogy az elmúlt napokban melyek azok a települések, ahol a legtöbbször riasztották a 112-es segélyhívószámot. Előtte viszont itt van Last Frequencies felvétele, Fall of the Flow is érkezik ebben az órában.

4 után vagyunk 10 perccel. Wiz Khalifa felvételével fogunk tovább menni, és már csak azért is, mert épp olvastam egy cikket, hogy körözi a román rendőrség a rappert. Tavaly év végén 9 hónapos börtönbüntetésre ítélték az amerikai előadót kábítószer birtoklásért, és 2 évvel ezelőtt egy romániai tengerpart fesztiválon történt mindez, amikor a rendőrök 18 gram kannabiszt találtak nála. Mit lehet tudni erről a sztoriról? Hát Wiz Khalifát tavaly évvégén a konstancai bíróság 9 hónapos szabadságvesztésre ítélte kábítószer birtoklásért, miután 2024-ben egy kosztinesti fesztivál színpadán elszívott egy füves cigarettát, majd a rendőrök 18 g kannabiszt találtak nála, és idén tavasszal pedig a rapper sikertelenül fellebzett a konstancai fellebb viteli bíróság döntése ellen, így a 9 hónapos börtönbüntetés bizony-bizony jogerőssé vált. És a rapper emellett pedig köteles kifizetni 300 lei perköltséget az államnak, ez nem olyan nagy összeg, főleg egy amerikai rappernek, viszont ettől függetlenül még börtönbüntetésre ítélték, ez nem lehet majd egyszerű számára, hogy itt Romániában letöltse, vagy hol bárhol a világon, de a lényeg, hogy büntetés jár azért, amit csinált. És ne felejtsük el a dalát, ami szerintem a legismertebb felvétel. 2015-ben adták ki a See You Again című felvételt, és az elhunyt színész Paul Walkernek állít emléket ez a dal. És gyorsan-gyorsan meg is keresem, hogy meghallgathassuk. Itt is van Charlie Puccal közösen a felvétel 2015-ből, akkor ez szól a Sztár délutánban.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
3: Újból Székelyföldön lépnek pályára a Góbék világranglista vezetői és a Techball európai elitje. Június 6-án és 7-én Homorod fürdő Challenger Techball League a Lobogó Panziónál. Három kategória, látványos mérkőzések, a döntők pedig június 7-én vasárnap 19 órától kezdődnek. Gyere el és a decemberi Székelyföldi világbajnokság után éld át újra a Techball varázsát!
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek, többféle burger, wrap és box 20 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
4: Electronix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mind

0: megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix, a helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
1: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
2: Reklámot hallottak.
3: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

Mi azt a zenét játszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

Kisebbségi kormányt akar a PSD. Megünneplik a székely himnusz napját. 4 erdélyi csapat lesz az Erste Ligában. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Újabb konzultációkat tart holnap az államelnök a Kotrocsen palotában, miután a hétfői egyeztetéseken nem sikerült parlamenti többséget kialakítani egy új kormány megalakításához. Az elnök ezúttal az Egyesüljetek Romániáért frakció, a Pace először Románia csoport, valamint a független parlamenti képviselők delegációját fogadja. Közben a szociáldemokrata párt részéről Liaul Gucavasilescu, Krajova polgármestere úgy nyilatkozott, a parlamenti tárgyalások alapján a PSD elegendő támogatással rendelkezhet, egy kisebbségi kormány beiktat delegációját fogadja. Közben a szociáldemokrata párt részéről Liaul Gucavasilescu, Krajova polgármestere úgy nyilatkozott, a parlamenti tárgyalások alapján a PSD elegendő támogatással rendelkezhet.

0: egy kisebbségi kormány beiktatásához. A párt miniszterelnök jelöltje Sorin Grindeanu lehetne. Személy nyilvántartó iroda létesül Korondon. Az önkormányzat a polgármesteri hivatallal szembeni egykori cseh épületben alakítaná ki az új szolgáltatást, erről még februárban született döntés. A tervek szerint a régi állami takarékpénztár épületét teljesen felújítják és átalakítják, hogy ott működhessen az anyakönyvi és személy nyilvántartó iroda. Az előkészítő munkák már elkezdődtek, a beruházást saját költségvetésből finanszírozza a korondi önkormányzat. Az új iroda nem csak a helyiek számára jelentene könnyebbséget, hanem az egész Sóvidék és a környező települések lakói is helyben intézhetnék ügyeiket. A szükséges minisztériumi engedélyeket már megkapták, a szolgáltatás pedig a tervek szerint jövő év januárjában indulhat el. Idén is megünneplik a Székelyhimnusz napját Székelyudvarhelyen. Május 22-én pénteken 10 órától tudományos konferenciát tartanak a Református Egyházmegye esperesi hivatalának konferencia termében. 14 órakor kiállítást nyílik a Mártonáron téren a Székelyhimnusz történetéről, ezt követően Csanádi Györgyre emlékeznek a Mártonáron téren, a Bethlen Gábor utcai emléktáblánál és a belvárosi református temetőkertben. A háromszéki ágyusok jégkorong csapata is benevezett az Erste Ligába. Lezárult a nevezési határidő a Liga 2026-27-es szezonjára, 10 csapat lesz ott a rajtnál, ebből 4 erdélyi együttes. A Liga új szabályai szerint mérkőzésenként legfeljebb 5 idegen légiós nevezhető, emellett egy idény során egy klub maximum 11 külföldi játékost szerepeltethet a rajtlistán. A jégkorong Erste Liga új szezonja szeptemberben kezdődik, a pontos versenynaptár és a lebonyolítás részletei egyelőre nem ismertek. Visszavonult Ciprián Deák, a kolozsvári CFR futballistája bejelentette, hogy a pénteki FC Argyes elleni bajnoki lesz pályafutása utolsó mérkőzése. A 40 éves klublegenda a szurkolóktól is elköszönt és teltház előtt búcsúzna el. Deák 2006-ban került először a kolozsvári csapathoz, amelynek később meghatározó alakja lett. Pályafutása során megfordult a Schalke csapatánál, a Bukaresti Rapidnál, valamint Kazasztánban is játszott. A CFR-rel 7-szeres román bajnok lett, emellett 4 román kupát és 3 szuperkupát nyert, a Schalke játékosaként 2011-ben a német kupát is megnyerte. A román válogatottban 26 alkalommal játszott. Változékony lesz az időjárásunk, esős délutánt jeleznek a meteorológusok, a széljárás is megélénkülhet. A legmagasabb hőmérsékleti értékek a ma délutáni órákban 20 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Köszi szépen a híreket, Zoli, beléptünk a Sztár délután utolsó órájába. Schulz felvételével fogunk indítani, aztán Azaria dalt is hallgatunk, és meg kell említenem azt, amit írt nekünk Alfred, a virtuális Alfredünk, a tanácsadónk, és egy remek programra hív bennünket ezen a hétvégén Székelyudvarhelyen, hogyha szeretnétek ti is szórakozni és támogatni 2 kisgyereket, akkor a jótékonysági bulin, a jótékonysági programokon mindenféleképpen ott van a helyetek, mert a jótékonykodásról fog szólni a szombati nap, sőt még a péntek is, a Városi Strandon. A Charity Festről beszélgetek, az a Charity Fest, amiről holnap fognak beszélni a szervezők és a DJ-k, hiszen holnap 14 óra után érkeznek a vendégek. De elmondom majd a reklámok után a részletes programot is, ami a pénteki és a szombati napunkat illeti. A Városi Strandon, képzeljétek, lesz nagy színpad, lesznek különböző események, programok gyerekeknek és felnőtteknek is egyaránt, úgyhogy belecsapunk tényleg a nyárba, így május utolsó részében.

0: Érdekességek, közérdekű információk, klasszágerek és jó hangulat.
1: Ma végre jól vagyok és pont, nem érint meg, hogy más mit mond.
0: Ez a Sztár délután.

0: I like music. Sztárreklám.
1: Udvarhely szívében az 5-ös József utca 7/3 szám alatt különleges élmény vár. A Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. Lézeres szőrtelenítés az ország legerősebb gépével, az Elysion Pro U-val. Prémium test- és arckezelések, spraybarnítás, szemöldöktetoválás, masszázs, gépi nyirokmasszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454.
2: Figyelj, te tényleg komolyan gondolod, hogy vegyünk fel egy hitelt a nyaralásra?
3: Igen, miért?
2: Nem tudom, inkább fordítsunk valamit a házra.
3: De hát eddig is mindig a házzal foglalkoztunk. Most foglalkozunk egy kicsit magunkkal is. És mondok még valamit. Anna nem arra fog emlékezni, hogy lecseréltük a kanapét, vagy felújítottuk a konyhát. Arra viszont biztosan emlékezni fog, hogy a szüleivel Európában nyaralt.
2: Lehet, hogy igazad van, de hová menjünk?
3: Bárhová. Ahová csak szeretnénk.
4: Bármit szeretnél megvalósítani, bárhová szeretnél eljutni, bármilyen ötleted van, az UniCredit Consumer Financing segít közelebb kerülni hozzá. Személyi kölcsön fix kamattal már 5,99%-tól. THM 9,25%. UniCredit.
3: Olvassa el figyelmesen a szerződésben foglaltakat. Ez a típusú hitel komoly pénzügyi kockázattal jár.
5: Hideg a víz és éget a nap, nem számít szombat a hétköznap.
1: Tudtad, hogy akár ingyen is ott lehetsz a nyár legnagyobb a magyar fesztiválján, a Vibe-on? Idén is hatalmas bulival készülünk. Azaria, Jude Law, Valmar, Tédeni, Biolex, Pogányinduló, BSV és még sokan mások várnak július 2-a és 5-e között a Marosparton. És a legjobb? Most elindult a második körös önkéntes jelentkezés. Így akár ingyen is részese lehetsz a Vibe élménynek. Nincs más dolgod, csak jelentkezz önkéntesnek és éld át belülről Erdély legnagyobb magyar fesztiválját. Részletek a vibefesztivál.ro oldalon.
6: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkimi Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintej és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkimi Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.

0: Time Asset Group lehetőséget ad, hogy valódi, kézzelfogható aranyad vagy ezüstöd legyen már 125 lejtől. Teljes hozzáférés, nincs lekötés. Pagold.ro. Tedd meg az első lépést ma, a jövőbeli önmagad meg fogja köszönni. További információ Pagold.ro. Pagold.ro.
1: Kedves kismamák! Szeretnétek felkészülni a szülésre testben és lélekben? A Fitfil edzőteremben speciális kismamatornákra várunk. Szakképzett kismamatorna oktatónk vezetésével olyan gyakorlatokkal készülünk, amelyek nem csak segítenek a mozgásban, de támogatják a baba és a mama jólétét is. Gyertek el keddenként 17 óra 30 perctől hozzánk, és találjatok harmóniát a várandóság hónapjaiban velünk. Fitfil, ahol a mozgás életet ad. Részletekért látogassatok el Facebook oldalunkra, vagy hívjatok minket a 0732 163 130-as telefonszámon.
2: Közérdekű hirdetés következik.
3: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.

Szigállán felvétele, miközben csúnya fekete felhők közelegnek Székelyudvarhelyhez. Közben ragyogó napsütés. És buli hangulat ezen a hétvégén, ugyanis Székelyudvarhelyen lesz egy jótékonysági fesztivál, a Charity Fest a városi strandon ezen a hétvégén, írt Alfred, a virtuális tanácsadó, szerintem nektek is, és elküldte a plakátot, hogy mi lesz a menetrend május 22-én pénteken és május 23-án szombaton. Pénteken 15 órától lesz az Ifi Sátor podcast, aztán este 9 órától birpongozás, és este 10 órától pedig nagy stage buli. A DJ-k névsorát azt nem tették közzé, viszont holnap a stúdió beszélgetésben ezt is meg fogjuk tudni. Szombaton 23-án folytatódik a fesztivál, úgymond. 12 órától már délben kapunyítás lesz, 11-től legendárium vetítés, lehet vinni a gyerkőcöket rajzfilmet nézni, 14 órától Szabadulás a szobából című program, és emellett pedig szinte egész délután mellékprogramok is lesznek, arcfestés, sakkozás és incsiklandó falatok. Természetesen éhesen és szomjasan sem maradt senki a városi strandon ezen a hétvégén. A nagy színpadon pedig délután 4 órától az udvarhelyi ifjúság jövőjéről lesz egy előadás. 17 órától az Elite Dance Company fog fellépni, és este 7 órától hajnali 3 óráig pedig borudvar lesz a városi strandon, úgyhogy aki meg szeretne inni egy finom fröccsöt, el szeretne fogyasztani egy jó pohár vörösbort, akkor ott a helyetek a borudvarban, emellett pedig persze jótékonykodni is lehet, és 2 gyereket is lehet segíteni a fesztivál által. De hogy kiket fogunk támogatni, és milyenféleképpen, ezt majd holnap megtudjuk részletesebben az interjú alatt, mert hogy érkeznek majd ide a stúdióba 14 óra után a szervezők és a vendégek. Örült éjjel lesz, az biztos. Vastag Csaba érkezik.

Fél öt után 5 perccel a magyarfilm.ro weboldalunkon nagyon sok érdekességről tudtok olvasni. Többek közt arról is, hogy felavatták a holokauszt emlékművet tegnap Székelyudvarhelyen, és nem, hogy olvasni tudtok erről információkat és részleteket, hogy mi minden zajlott, hanem egy teljes videót is megnézhettek, egy összefoglaló videót, egy kisfilmet, ami a tegnap délutáni eseményről készült. 27 perces kisfilm, amiben megtalálhatóak az ünnepi beszédek, az interjúk, és emellett pedig különböző érdekességeket is láthattuk, de leginkább a felszólalók és a megnyitó lesz ebben a fél órában a mi kis videónkban. Ezt hamarosan megosztom a Sztár Rádió Facebook oldalán is, úgyhogy érdemes lesz végignézni. Ha már esős idő várható a következő órákban, vagy a holnapi nap folyamán, akkor mozizni bár lehessen ilyenkor odabent. Holnap tényleg esni fog az eső, tehát 18 fok és egész nap eső Székelyudvarhelyen. Úgy készüljetek a programokkal és az esőernyőkkel is. Annó gyerekként érkezik a Norhus zenekar 2026-os dala.

0: Bacon énekelt Robin Schulzzal közösen 3:45 lesz egy perc múlva. Hát itt a vége, a Sztár délután utolsó percéhez érkeztünk. Hála veled! Énekli a Kowalski meg a Vega, és ezzel fogok elköszönni, viszont egész délután továbbra is szólnak a legnagyobb slágerek változatosan itt a 100.8-on, FM-en, akár vezetés közben, akár otthon, sütés, főzés, ebédelés közben, de a munkahelyeteken is hallgathatjátok a rádiót, és... ha természetesen a nagyvilágban tartózkodtok, bárhonnan szólhat a rádió, mert hogy online is lehet bennünket hallgatni. Legközelebb holnap találkozunk a Sztár délutánban, 12 óra után néhány perccel érkezek, reggel pedig Csaba ébreszt benneteket 6 órától a Vekkerben. Minden jót, kellemes délutánt kívánok, a mikrofonnál Bedő Erikát hallottátok, sziasztok!
1: Egy hálás szív.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Kolumbán optika és személyzet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
3: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
4: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
3: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
4: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
3: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
5: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
6: Figyelem, kedves szülők! Az Eperke gyereküzlet új helyre költözött. Most már a Városháza tér 20 szám alatt várjuk Önöket, közvetlenül a Ne felejts fagyizó mellett. Készültök az első áldozásra? Nálunk elegáns fiúöltönyök, ingek és stílusos kiegészítők várják a kisurakat, míg a kislányok számára gyönyörű bolerók és harisnyák közül válogathattok. És ez még nem minden. Az Eperkében nem csak elegáns, hanem sportos, egyedi és divatos darabokat is találtok, már 3 hónapos kortól egészen 14 éves korig. Ráadásul megérkeztek a minőségi DD Step szupinált cipők és gumicsizmák is a legkisebbeknek. Eperke gyereküzlet. Új helyen, változatlan minőség és egyedi divatos darabok. Várunk szeretettel a Városháza tér 20 szám alatt.
7: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székely Szent Királyon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.

Kisebbségi kormányt akar a PSD. Megünneplik a Székely himnusz napját. Négy erdélyi csapat lesz az Erste Ligában. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Újabb konzultációkat tart holnap az államelnök a Kotrocsöny palotában, miután a hétfői egyeztetéseken nem sikerült parlamenti többséget kialakítani egy új kormány megalakításához. Az elnök ezúttal az Egyesüljetek Romániáért frakció, a Pace először Románia csoport, valamint a független parlamenti képviselők delegációját fogadja. Közben a szociáldemokrata párt részéről Liaul Gucavasilescu, Krajova polgármestere úgy nyilatkozott, a parlamenti tárgyalások alapján a PSD elegendő támogatással rendelkezhet egy kisebbségi kormány beiktatásához. A párt miniszterelnök jelöltje Sorin Grindeanu lehetne. Személy nyilvántartó iroda létesül Korondon. Az önkormányzat a polgármesteri hivatallal szembeni egykori cseh épületben alakítaná ki az új szolgáltatást, erről még februárban született döntés. A tervek szerint a régi állami takarékpénztár épületét teljesen felújítják és átalakítják, hogy ott működhessen az anyakönyvi és személynyilvántartó iroda. Az előkészítő munkák már elkezdődtek, a beruházást saját költségvetésből finanszírozza a korondi önkormányzat. Az új iroda nem csak a helyiek számára jelentene könnyebbséget, hanem az egész Sóvidék és a környező települések lakói is helyben intézhetnék ügyeiket. A szükséges minisztériumi engedélyeket már megkapták, a szolgáltatás pedig a tervek szerint jövő év januárjában indulhat el. Idén is megünneplik a Székely himnusz napját Székelyudvarhelyen. Május 22-én pénteken 10 órától tudományos konferenciát tartanak a Református Egyházmegye esperesi hivatalának konferencia termében. 14 órakor kiállítást nyílik a Mártonáron téren a Székely himnusz történetéről, ezt követően Csanádi Györgyre emlékeznek a Mártonáron téren, a Bethlen Gábor utcai emléktáblánál és a belvárosi református temetőkertben. A háromszéki ágyusok jégkorong csapata is benevezett az Erste Ligába. Lezárult a nevezési határidő a Liga 2026-27-es szezonjára, 10 csapat lesz ott a rajtnál, ebből 4 erdélyi együttes. A Liga új szabályai szerint mérkőzésenként legfeljebb 5 idegen légiós nevezhető, emellett egy idény során

0: Egy klub maximum 11 külföldi játékost szerepeltethet a rajtlistán. A Jégkorong Erste Liga új szezonja szeptemberben kezdődik, a pontos versenynaptár és a lebonyolítás részletei egyelőre nem ismertek. Visszavonult Ciprián Deák, a kolozsvári CFR futballistája bejelentette, hogy a pénteki FC Árgyes elleni bajnoki lesz pályafutása utolsó mérkőzése. A 40 éves klublegenda a szurkolóktól is elköszönt és teltház előtt búcsúzna el. Deák 2006-ban került először a kolozsvári csapathoz, amelynek később meghatározó alakja lett. Pályafutása során megfordult a Schalke csapatánál, a Bukaresti Rapidnál, valamint Kazasztánban is játszott. A CFR-rel 7-szeres román bajnok lett, emellett 4 román kupát és 3 szuperkupát nyert, a Schalke játékosaként 2011-ben a német kupát is megnyerte. A román válogatottban 26 alkalommal játszott. Változékony lesz az időjárásunk, esős délutánt jeleznek a meteorológusok, a széljárás is megélénkülhet. A legmagasabb hőmérsékleti értékek a ma délutáni órákban 20 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Sztárrádió. Hallgass ránk, és hallgass minket!

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Építkezik, felújít, netán területet rendez és megbízható partnert keres már az alapoktól? Mi vagyunk a megoldás. Fenyédi kavicsbánya. Beton, törtkő, homok, kavics minden formában. Szakértelemmel és megbízhatósággal már 32 éve. Balbet Kft. Megtalál minket Fenyéden, a Bánya utca 7 szám alatt.
3: A Delkamet munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
4: Hideg a víz és éget a nap, nem számít szombat a hétköznap.
5: Tudtad, hogy akár ingyen is ott lehetsz a nyár legnagyobb a magyar fesztiválján, a Vibe-on? Idén is hatalmas bulival készülünk. Azaria, Judlo, Valmar, Tédeni, Biolex, Pogány induló BSV és még sokan mások várnak. Július 2-a és 5-e között a Marosparton. És a legjobb? Most elindult a második körös önkéntes jelentkezés. Így akár ingyen is részese lehetsz a Vibe élménynek. Nincs más dolgod, csak jelentkezz önkéntesnek és éld át belülről Erdély legnagyobb magyar fesztiválját. Részletek a vibefesztivál.ro oldalon.

0: Ezüstöd legyen, már 125 lejtől. Teljes hozzáférés, nincs lekötés. Pagold.ro. Tedd meg az első lépést ma, a jövőbeli önmagad meg fogja köszönni. További információ Pagold.ro. Pagold.ro.
1: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait!
2: Közérdekű hirdetés következik.
3: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: nappali.
1: Mi azt az erőt látszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

0: I like music.
1: Star reklám.
2: Isuszer elé. Bér egy 2-3 köbméteres konténert Székelyudvarhelyen és 15 kilométeres körzetében. Lomtalanítás, lakásfelújítás vagy törmelékelhordás. Mi elszállítjuk a hulladékot. Otthonról magánszemélyeknek vagy akár cégeknek is biztosítunk konténereket. Hívd a 0723 188 987-es telefonszámot, vagy keresd Facebookon Isuszer elé néven. Isuszer elé. Mindig ott, ahol szükséged van ránk.
3: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak, vagy rajzfilmet néz.

0: lehetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek. Csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
1: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
2: Étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
3: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlen falvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 07 45 098

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Udvarhely szívében az Eötvös József utca 7/3 szám alatt különleges élmény vár. A Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. Lézeres szőrtelenítés az ország legerősebb gépével, az Elysion Pro-val. Prémium test- és arckezelések, spraybarnítás, szemöldöktetoválás, masszázs, gépi nyirokmasszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454.
3: Iker Automosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi, csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177 a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
4: Hideg a víz és éget a nap, nem számít szombat a hétköznap.
2: Tudtad, hogy akár ingyen is ott lehetsz a nyár legnagyobb a magyar fesztiválján, a Vibe-on? Idén is hatalmas bulival készülünk. Azaria, Jude Law, Valmár, Tédeni, Biolex, Pogány induló, BSV és még sokan mások várnak. Július 2-a és 5-e között a Marosparton. És a legjobb? Most elindult a második körös önkéntes jelentkezés. Így akár ingyen is részese lehetsz a Vibe élménynek. Nincs más dolgod, csak jelentkezz önkéntesnek és éld át belülről Erdély legnagyobb magyar fesztiválját. Részletek a vibefesztivál.ro oldalon. Építkezel, felújítasz, barkácsolsz? Akkor most figyelj! Megnyílt az Alsó Piktor a Hunyadi János utca 60 szám alatt, a régi Komkim helyén. Festékek, építőanyagok, barkácsáru, nagy választék, kiváló minőség, korrekt árak. A megnyitással egy időben nyereményjáték is indul, ahol értékes ajándékokat sorsolunk kivásárlóink között. Most már két üzletben várunk Székelyudvarhelyen. Piktor. Bizalmat építünk.
3: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett

0: találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlen Falviút 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
1: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
2: Közérdekű hirdetés következik.
3: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.
4: Reklámot hallottak.
5: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes

0: gépészhez szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
1: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
2: A vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
1: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
2: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
1: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
3: A jövő energiája, Hungary Solar. Lakossági és ipari napelemrendszerek tervezése és kivitelezése megbízható szakértelemmel. Az AT fűtőmodul romániai importőre. Hatékony, modern megoldások egy helyen. Kérjen személyre szabott árajánlatot még ma. Elérhetőség hungarysolar@gmail.com vagy 0745 584 104. Hungary Solar. Telephelyünk Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi út 195 szám alatt a C-csarnokban van. Válassza a jövő energiáját és a modern fűtés technológiát.
4: Költöz társasházba és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöld Liget lakópark, ahol otthonra találsz.
5: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keres minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem.

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: A Delkamert munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon. Iker Automosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpit tisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi, csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automosó és Autókozmetika, második Rákóczi Ferenc 177, a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automosó és Autókozmetika, autód megköszöni a törődést.
3: Építkezel? Felújítasz? Barkácsolsz? Akkor most figyelj! Megnyílt az Alsó Piktor a Hunyadi János utca 60 szám alatt, a régi Komkim helyén. Festékek, építőanyagok, barkácsáru, nagy választék, kiváló minőség, korrekt árak. A megnyitással egy időben nyereményjáték is indul, ahol értékes ajándékokat sorsolunk kivásárlóink között. Most már két üzletben várunk Székelyudvarhelyen. Piktor. Bizalmat építünk.

0: Timeset Group lehetőséget ad, hogy valódi, kézzelfogható aranyad vagy ezüstöd legyen már 125 lejtől. Teljes hozzáférés, nincs lekötés. Pagold.ro. Tedd meg az első lépést ma, a jövőbeli önmagad meg fogja köszönni. További információ pagold.ro. Pagold.ro.
1: Isuszér elé. Bérelj 2-3 köbméteres konténert Székelyudvarhelyen és 15 kilométeres körzetében. Lomtalanítás, lakásfelújítás vagy törmelékelhordás? Mi elszállítjuk a hulladékot. Otthonról magánszemélyeknek vagy akár cégeknek is biztosítunk konténereket. Hívd a 0723 188 987-es telefonszámot, vagy keres Facebookon Isuszér elé néven. Isuszér elé. Mindig ott, ahol szükséged van ránk. Azt tudti! Ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amiért csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
2: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a II. Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
3: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
4: Reklámot hallottak!
5: Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió!

0: I like music. Sztárreklám.
1: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja.

0: régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek, többféle burger, wrap és box 20 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt. A jövő energiája, Hungary Solar. Lakossági és ipari napelemrendszerek tervezése és kivitelezése megbízható szakértelemmel. Az AT fűtőmodul romániai importőre. Hatékony, modern megoldások egy helyen. Kérjen személyre szabott árajánlatot még ma. Elérhetőség hungarysolar@gmail.com vagy 0745 584 104. Hungary Solar. Telephelyünk Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi út 195 szám alatt a C-csarnokban van. Válassza a jövő energiáját és a modern fűtés technológiát.
1: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 00-11-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöld Liget lakópark, ahol otthonra találsz.
2: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott tanyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
3: Közérdekű hirdetés következik.
4: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
3: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Hideg a víz és éget a nap. Nem számít szombat a hétköznap. Mindenki.
3: Tudtad, hogy akár ingyen is ott lehetsz a nyár legnagyobb a magyar fesztiválján, a Vibe-on? Idén is hatalmas bulival készülünk. Azaria, Jude Law, Valmár, Tédeni, Biolex, Pogány induló BSV, és még sokan mások várnak. Július 2-a és 5-e között a Marosparton. És a legjobb? Most elindult a második körös önkéntes jelentkezés. Így akár ingyen is részese lehetsz a Vibe élménynek. Nincs más dolgod, csak jelentkezz önkéntesnek, és éld át belülről Erdély legnagyobb magyar fesztiválját. Részletek a vibefesztivál.ro oldalon. Építkezel? Felújítasz? Barkácsolsz? Akkor most figyelj! Megnyílt az Alsó Piktor a Hunyadi János utca 60 szám alatt, a régi Komkim helyén. Festékek, építőanyagok, barkácsáru, nagy választék, kiváló minőség, korrekt árak. A megnyitással egy időben nyereményjáték is indul, ahol értékes ajándékokat sorsolunk kivásárlóink között. Most már két üzletben várunk Székelyudvarhelyen. Piktor. Bizalmat építünk.
4: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútorok

0: erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
1: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb esemény szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanat.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény. Ha kikapcsolódnál egy jó hangulatú edzésen, vagy tennél az egészségedért, esetleg azon dolgoznál, hogy visszanyerd azt, mert gondjaid vannak a hátaddal, ízületi fájdalmakat érzel, vagy küzdesz a túlsúllyal, ne hagyd, hogy ezek az akadályok megállítsanak. Gyere a Fitfeel edzőterembe és fedezd fel 9 különböző csoportos edzésünket, amelyek között mindenki megtalálhatja a számára ideális mozgásformát. Kardio edzéseink vagy rehabilitációs és súlyzós óráink segíteni fognak neked. Egy támogató közösség vár rád, hogy együtt érjünk el nagyobb sikereket. Fitfeel, ahol az egészség a legnagyobb motiváció. Keresd minket és tudd meg, hogyan csatlakozhatsz.
3: Azt tudti! Ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
2: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
4: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd elő a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
5: Reklámot hallottak!
6: Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió.

Ezt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Érted?

0: like music.
1: Sztár reklám. Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
2: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
1: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
2: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
1: Légy te is ős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
3: Újból Székelyföldön lépnek pályára a Góbék világranglista vezetői és a Techball európai elitje. Június 6-án és 7-én Homorod fürdő Challenger Techball League a Lobogó Panziónál. Három kategória, látványos mérkőzések, a döntők pedig június 7-én vasárnap 19 órától kezdődnek. Gyere el és a decemberi Székelyföldi világbajnokság után éld át újra a Techball varázsát!
4: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élőzene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik. Itt az idő a változásra, a Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők, minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland, mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
5: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
6: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
7: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
8: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
7: Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe.
8: Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor.
7: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
6: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
9: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet is áll.
3: Közérdekű hirdetés következik.
10: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
3: Közérdekű hirdetést hallottak.

azt a zenét játszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindez magyarul. Magyarul. Érted?

Mi azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni.